Stojim na javisku sam, klanjam sa praznim sedatlom. Ajme, fajn.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

A kőbányai segítő szűzanya lengyel templom harangját hallották. A 19-20. Század fordulóján a dinamikusan fejlődő Budapest lengyel emigránsok tömegeit vonza Budapestre. A lengyel munkások többnyire a jelenlegi 10. kerület kőbányáiban és téglagyárában dolgoztak. 1908-ban a lengyel emigránsokkal együtt Budapestre érkezik Vincenti Danek atya, akinek vezetésével megalakul a Lengyel Templomépítő Társaság. Danek atya fáradhatatlanul keresi az anyagi támogatókat, és így 1925-ben Kőbányán megindul a segítő szűzanya lengyel templom építése, mely 1927-ig tart. A templom tervezői a magyar Árkai Aladár és a lengyel Adolf Siskó Bohus voltak. A templom freskóit a lengyel Malcsik család festette. Igen figyelemreméltó a mennyezeti freskó, mely a lengyel sast ábrázolja. A sas alakját a Kőbányán lakó lengyel lányok arcaiból festette meg a művész. A lengyel sasnak ez a fajta ábrázolása a világon egyedülálló. Az oltárkép a segítő szűzanyát ábrázolja, és Danek atya Lembergből hozta magával. A templom színes üvegablakai lengyel-magyar szenteket ábrázolnak, így például Szent Kingát, Szent Lászlót, Szent Hedviget. A templom közelmúltban felújított orgonáját a II. Világháború idején Magyarországra menekült katonák hálaadományaiból építették 1940 és 43 között. A harangot a Lengyel Templomépítő Társaság és az amerikai hívek adományaiból 1926-ban öntötte Szlezák László aranykoszorús mester. Az Óhegy utcai templom Magyarországon egyedülálló lengyel templomként várja a lengyel és a magyar híveket.

0: Közélet.
1: Dévlészerekhev Tumén Romali, Noroksi Szanatácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Értékekre épülő közösség a Szokérész falai között. A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium története. Önismeret, identitás, hit, barátság, szeretet, közösség. A többi között ezen értékek mentén működnek országunkban a roma szakkollégiumok, amelyek támogatásával az elmúlt 15 évben csaknem 1000 cigány fiatal szerzett diplomát. A 11 szakkollégium egyike Szegeden található. A Szokérész olyan közösség, ahol a hallgatók a saját életüket, karrierjüket építik, emellett közösségeik jövőjének alakításában aktívan részt vállalnak. A Hely című műsor készítői, Beslin Anita szerkesztő és Burkert Rudolf riporter a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium hallgatóival beszélgettek áprilisban. Megszólalt Mészáros Ferenc igazgató, Köllő Sándor szakkollégiumi lelkész, Langerné Viktor Katalin, egykori társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár, valamint három hallgató.
2: Ha valaki elakad a tanulmányaiba, vagy esetleg olyan nehézség éri az életébe, amit meg akar osztani valakivel, mindig ott van egy támasz.
3: Egyre több olyan hallgatónk jelentkezik a kollégiumba, akik már vallásos háttérrel rendelkeznek.
4: Nagyon fontos az, hogy cigány és nem cigány származású fiatalok együtt éljenek, együtt dolgozzanak a hétköznapokba, együtt éljék meg az örömeiket, keressenek közös megoldásokat.
5: Szobatársak vagyunk már 2,5 éve. Mindig is kijöttünk, nem volt nagyon konfliktusunk, hobbiaink is nagyon hasonlóak.
6: Hogyha valaki nyitott, akkor akár életre szóló barátságok is kötődhetnek.

0: A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégiumban vagyunk, jártunk már itt korábban is, folytatjuk az épület bejárását, és most a keresztény roma értékrendről fogunk beszélgetni. Ködös Sándor a szakkollégiumi lelkész, na most az érdekelne engem, hogyha ide bejön a szakkollégiumba. Ilyenkor lelki problémák kigubancolása miatt érkezik ide, hittan tanít, mi a feladata egy szakkollégiumi lelkésznek?
1: Nyilván, mivel ez egy egyházmegyei fenntartású intézmény, az egyházmegye biztosít egy lelkészt, mint a másik egyházmegyei fenntartású kollégiumnak is. És igen, lelki dolgokkal keresnek meg a hallgatók. Volt olyan év is, amikor kvázi ilyen hittanórát, vagy egyházi környezetismeretet tartottunk ilyen foglalkozásokat, hiszen nem mindenki rendelkezik azzal a hitalappal, amikor ide bejön, esetleg az egyházi ismereteit ezzel bővítjük.
0: Teológus hallgató volt már itt a szakkollégiumban?
1: Így van, volt, és van egy papunk is már, egy fölszentelt cigánypap is, aki volt hallgatója a kollégiumnak.
0: Neki tartott-e valamilyen órát, hogy beszélgettek-e valamiről? Hát neki biztos, hogy volt teológiai kérdése.
1: Igen, ő úgy érkezett ide, hogy nyilván a katolikus egyházban van egy ilyen szentségi életelőjel, és csak meg volt keresztelve, és hiányoztak neki az első áldozás, bérmálkozás, és erre készült föl, itt a kollégiumban is, meg az egyetemi lelkészségen is, és akkor így volt bérmálkozó a domba.
0: Akkor mondjuk el a nevét meg, hogy hol szolgál akkor ez a cigánypap.
1: Ő Farkas Tibor, és most a Kalocsa Kecskeméti Egyházmegyében szolgál.
0: Igazgatóra akkor a levegőt vett gondolata van? Mészáros Ferenc bólogat, jövök.
2: Hat egyházi szakkollégium van Szegeden. És a mi szakkollégiumunk az egyetlen olyan, ahova alapvetően nem az alapján érkeznek hallgatók leginkább, hogy valamilyen egyházi közösséghez szeretnének tartozni, hanem nyilván származásuk alapján. És ezért a hallgatóknak egy része nem vallásos háttérből érkezik. Tehát ebből a szempontból a mi munkánk, vagy a szakmai programunknak a része, az egy mondjuk úgy, hogy missziós terület is, vagy egy missziós munka is. Próbáljuk megszólítani a fiatalokat azzal az értékvilággal, amit mi fontosnak tartunk, és amit képvisel a szakkollégium. És nagyon fontos szempont számunkra, hogy fölvegyünk ne csak roma származású fiatalokat is, mert egy együttélési modellt szeretnénk építeni. Cigány és nem cigány származású fiatalok együtt éljenek, együtt dolgozzanak a hétköznapokban, együtt éljék meg az örömeiket, éljék meg a konfliktusaikat, keressenek közös megoldásokat. Szóval ez egy nagyon fontos szempont számunkra.
0: Mennyire megy ez gördülékenyen, amikor azt mondja, hogy cigányokat és nem cigányokat összezár, és azt mondja, hogy tessék, valamilyen módon oldjátok meg, érezzétek jól magatokat, tanuljatok együtt.
2: Én szerintem ez nagyon életszerű itt. Jól működik. És szerintem ez jó példa is lehet kifelé az egész társadalom számára, hogy itt kicsiben ez jól tud működni a fiatalok között.
0: Igazgató úr feldobott egy labdát, és szeretném, hogyha Ködös Sándor szakkollégiumi lelkész úr lecsapná. Azt mondta, hogy van egy ilyen missziós szerepe, vagy egy lehetősége is a szakkollégiumnak. Mit lát, hogy mennyire sikeres ez a misszió, vagy mennyire változnak lelki szempontból azok, akik elhagyják a szakkollégiumot a végén?
1: Hú, ezt csak a jóisten tudhatja, hogy ki mennyire változik lelki szempontból.
0: Ami megérzése.
1: De hogy azt látom így az évek folyamán, hogy egyre több olyan hallgatunk jelentkezik a kollégiumba, akinek fontos ez a keresztény értékrend, vagy akik már katolikus, vagy valamilyen egyházi iskolában, vagy valamilyen egyházi háttérrel, vagy vallásos háttérrel rendelkeznek, és hogy van igényük.
0: 2013 óta van egy rendezvény, ugye, ezt a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium és a Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezi, ez egy roma-magyar imaest. Ez még mindig tart? Tehát 13 éve ez folyamatos?
1: Így van, és mindig a nemzetközi roma naphoz kapcsolódóan tartjuk meg a domban, és ezt közösen az egyetemi lelkészséggel összefogja a szegedi egyetemistákat, és minden évben ezt megtartjuk.
0: Utána jön ide a szakkollégiumba, szóba kerül ez beszélgetésekben?
1: Inkább előtte a szervezésben kerül szóba, amikor segítenek a hallgatók ezt megszervezni. Akár úgy is, hogy volt már olyan év, amikor hallgatót kértünk föl, hogy ezen az imaesten tanúságot tegyen a cigányságáról, a hitéről, akár úgy is, hogy fölolvastak a Szentmisén, vagy cigányul imádkoztuk el a mi atyánkot.
3: Amárodad, konszanandorájó, te szunto szárgya, hogyha a nap, te avéltár kírod hem. Te kérgyó a petyíró kamipe, szarándorájó, kádövi pepó. Amáro szakogyesz, komáro, de amengi agyesz. Ha érti szár amáre bezeha, szár viami érti szár raszkodol enge, kon amen gebezeka keren. Hajna inger, amen andez uvam imata, slobodi szár, amen katar, onászul.
0: A mi atyánkat lovári nyelven Szegedi Melinda mondta el.

0: 2021. novemberében a Szegedi Gál Ferenc Egyetemen konferenciával ünnepelték a keresztény-roma szakkollégiumi hálózat 10 éves jubileumát. A rendezvényen Beslin Anita is részt vett.
1: Tehetség és karizma nem pont ugyanaz, hangsúlyozta a konferencián a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke Fabinyi Tamás.
2: Biblikus teológusként fontosnak érzem, hogy a görög szavak eredeti jelentését is ismerjük. Nagyon fontos, hogy a tehetség kapcsán a talentum szót használjuk, de ha megnézzük a talentumok példázatát, amit Jézus mond, ott éppen arról van szó, hogy van, aki egy, van, aki három, van, aki öt talentumot kapott, vagyis különbségek vannak már az indulásban. A talentum az az a tehetség, amit az ember a környezetétől kap, vagy örököl, vagy az iskolázottságának megfelelően ajándékba tud elfogadni, de az a igazi, amikor valaki felülről tudja megkapni a hitet és a tehetséget, és ebben az összefüggésben használtam azt a kifejezést, hogy Isten áldott a tehetség. És most látva itt a résztvevőket, hallva már az ő előadásaikat, nagy-nagy öröm van a szívemben, hogy igazán kiváló tudósok vannak, és azt emelném még ki, amit valaki hangsúlyozott, hogy szakítsunk azzal a gondolattal, hogy annak ellenére kiváló, hogy cigány, valakit a saját értékei alapján ítélhetünk meg, és nem azért, mert cigány, hanem azért, mert önmagában is kiválót tud nyújtani, akár az egyetemi életben, a szakmában vagy a tudományos világban.
1: Langerné Viktor Katalin, társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár.
3: A hit az egy olyan kapocs a szakkollégiumokban, ami a fiatalokat a további életútjukon is majd megtartja és összetartja. Nekik az egyik legnehezebb, hogy a kapcsolati hálójukat megteremtsék. Nagyon kicsi településekről jönnek, hátrányos helyzetű térségekből, és sokszor ott sincs kihez igazán fordulniuk. Itt, ahogy a szakkollégiumban együtt laknak, együtt élnek, értelmiségi fiatalokként nőnek föl, megteremtik ezt a kapcsolati hálót, és utána őket ez segíti végig az életük útján.
1: Tehát a hit és a reménység jó úton jár együtt.
3: Igen, reménykedtünk abban, amikor létrehoztuk ezt a szakkollégiumi hálózatot minden nap, amikor segítettük növekedni, erősödni, hogy együttműködésben érdekelt, társadalmi felelősségvállalásban tudatos roma fiatalok fognak itt felnövekedni, és egyre többen vannak, akik már végeztek, tehát diplomát szereztek, és egyre többen most már a doktori iskolába is mennek, de azt is érdemes tudni, hogy akik végeztek, ott 90% fölött van a munkába állás, és a saját szakmájukban is a legjobbakként tudnak majd dolgozni. Van, aki egyszerűen csak azt látja, hogy a tanítónő, az óvónő, az orvos, a közgazdász, vagy éppen a HRS kedves, aranyos, és egyszer csak lehet, hogy kiderül, hogy ő is roma szakkollégista volt. Mi azért bátorítjuk a fiatalokat, hogy ezt mondják el, hiszen szeretnénk, hogyha büszkék lennének rá, hogy ők a roma szakkollégiumnak a tagjai.

0: Varnyú Emesével folytatjuk, aki hallgató. Milyen egyetemi tanulmányokat folytat Emese?
1: Én kommunikáció és médiatudomány szakos hallgató vagyok. Immáron a mester szakot kezdtem el, az első évemet folytatom a Szegedi Tudományegyetemen.
0: Na, még a végén kollégák leszünk.
1: Igen, van rá esély.
0: Mióta szakeresztag?
1: Most jöttem, most kezdtem szeptemberben. Előtte is kollégiumi hallgató voltam, de a szokeresz tagja szeptembertől vagyok.
0: Mit adott ez az életéhez?
1: Igazából maga a szokeresz az egy olyan közösség, amiben teljesen otthon tudom magam érezni. Olyanok vagyunk, mint egy kis család. 20 hallgatóval rendelkezik a kollégium, akik bent lakók, 10 fiú, 10 lány, és igazából ez egy olyan kis közösség, amiben teljesen jól tudom magam érezni, el tudom magam engedni, és igazából minden bajomat, minden panaszomat meghallgatják, szóval tényleg, mintha csak egy kis család lennénk.
0: Ezt sok helyen elmondják, hogy ilyen közösségépítő programok vannak, hogy például bográcsoznak, meg közösen járnak bulizni, mind világos, de hogy azok az emberi kapcsolatok, amik itt szövődnek, azok ilyen kollégiumi haverságok, vagy tartós barátságok?
1: Szerintem ez attól függ, hogyan áll hozzá az ember. Nekem született itt olyan barátságom is, amiről el tudom mondani biztosan, hogy hosszú távon is folytatódik majd, és bízom benne, hogy akár egy örök életre is szól. De úgy jöttem ide, hogy ugyanakkor az egyik legjobb barátnőm már a 4. éve szokeresztag, szóval szerintem ez nagyon emberfüggő, de hogyha valaki nyitott, akkor akár tényleg életre szóló barátságok is kötődhetnek.
0: Azt mondják régi kollégisták, hogy abban is segít a szokereszt, hogyha valamivel megrekednek az egyetemen, vagy valamilyen tárgy nem megy, hogy akkor abban kaphatnak segítséget. Minek után én is kommunikációs szakon végeztem, médiatudomány, ilyen EU integrációs ismeretek, ezek a mumus tárgyak. Volt valamivel problémája?
1: Nekem őszintén nem volt ilyen jellegű problémám.
0: Egyre biztosabb, hogy kollégák leszünk, jó, igen?
1: Igen, de amennyiben lett volna, biztos, hogy akár a mentor programon keresztül, vagy akár hogyha felkeresem a vezetőséggel, segítettek volna és kirendeltek volna mellém egy olyan tanárt, aki a tárgyaknak a szakértője és segített volna.
0: Van diplomás a családban?
1: Nincs.
0: Első generációs értelmiség.
1: Igen, pontosan. Ebben még bele se gondoltam.
0: De mit szóltak ez a szülők egyébként? Tehát őket győzködni kellett, vagy azt mondták, jó van kislányom, menj élj a lehetőséggel?
1: Természetesen azt mondták, hogy menj és élj a lehetőséggel, szóval semmi probléma. A testvérem is egyetemen van, csak ő kicsit hosszabb ideje folytatja, meg nehezebb szakon tanul.
0: Mit tanul?
1: Ő gyógyszerészetet a Semmelweisen.
0: Jó, hát ez egy szombas történet, igen.
1: Szóval igen, nekem az alapszakos diplomám így megvolt, és akkor remélhetőleg ugye ezek után egy év múlva a mesterszakos is, de szerintem itt fogom befejezni, vagy hát még ki tudja.
0: Tervek? Hogyha megvan a mesterszak, akkor mit szeretne csinálni, vagy milyen médiumban szeretne dolgozni?
1: Na, ez egy olyan kérdés, amire nem tudom a választ. Nagyon sok helyen bontogattam a szárnyaimat, most is rendezvényszervező gyakornok vagyok, ebben mondjuk eléggé otthonosan mozgok, de ugyanakkor nagyon jól érzem magam így akár a mikrofon előtt is, a tévében is, szóval nagyon nyitott vagyok mindenre.

0: Ben.
1: Elkezdünk lefele lépcsőzni itt a Szokereszen belül, most már a földszinten járunk Bedő Tamással és Jónás Rolanddal, akik mind a ketten a kollégiumban laknak, és közben vezetnek is engem egy terembe. Ami az előadó, ez egy viszonylag nagy terem, egy nagy kivetítővel, és akkor itt vannak a közösségi alkalmak, Tamás?
2: Tulajdonképpen igen, közösségi alkalmak is itt szoktak lenni mindig, amikor vendégelőadókat hallgatunk, illetve szoktak itt lenni mentorálások, és például ugye a kollégiumban mindenkinek van egy saját mentora, aki egy külsős, hát mondjuk azt, hogy tréner, tehát tulajdonképpen vagy egy egyetemi oktató, vagy vannak pszichológusok is, akikkel havonta két alkalommal egy órát beszélgetünk. Igazából ennek az a funkció, hogy ha valaki el akar a tanulmányaiba, vagy esetleg olyan nehézség éri az életébe, amit meg akar osztani valakivel, akkor így mindig ott van egy támasz az adott illetőnek, és az ilyen mentori megbeszélések is szoktak nagyon sokszor itt a nagy teremben, vagy az előadó teremben történni. Ezen kívül egyébként a hallgatók be szoktak jönni pluszba is, tehát szabadidős tevékenységet is űzni, hogy a tévénk is van itt, illetve valaki szokott itt tanulni például, most szerencsére az már elpakolt.
1: Ki használja edzőteremnek az előadót?
2: Volt olyan is, ő most nincs itt, ő most kiment Mexikóba, de egyébként talán ez a legmultifunkcionálisabb terem itt mind közül a kollégium területén.
1: A magánéletében nem akarok fájkálni, de azt mondta, ugye, hogy a mentoroktól kapnak segítséget, hogyha mondjuk az egyetemen van valamilyen elakadásuk, ilyenre volt példa az életében.
2: Nekem szerencsére személy szerint nem. Tehát nekem tulajdonképpen a mentori alkalmak kizárólag könnyed beszélgetésekből szoktak állni, de hallottam már olyat, akinek volt erre szükség, mondjuk akár konfliktus keretében itt a szobatársával, vagy pedig egyetemen elmaradás szempontjából segített a mentora.
1: És a másik beszélgetőtársam pedig Jónás Rolandát is megyek hozzá. Szobatársak a Tamással?
3: Igen, igen, szobatársak vagyunk már 2,5 éve.
1: Na, akkor Tamás most becsukja a füleit. Milyen szobatárs a Tamás?
3: Hát, nagyon jó szobatárs. Mindig is kijöttünk, nem volt nagyon konfliktusunk, hobbiaink is nagyon hasonlóak. Én nagyon szeretem, hogy ő a szobatársam. Kicsit hangosan fújja az orrát, de hát most annyit elnézünk neki.
1: Egy kollégiumban ez legyen a legnagyobb problémánk. Mit tanul?
3: Én kereskedelmi és marketing szakon.
1: Ezt nem kérdeztem, azt hiszem Tamástól, hogy Tamás milyen szakon van.
2: Nem, én végzős joghallgató vagyok.
1: Óhó, nézelődjünk tovább, és amíg sétálunk, addig hadd kérdezzek Rolandtól, hogy a Tamás említette, hogy van olyan, hogy jönnek cigány hírességek, és akkor lehet velük beszélgetni. Kik voltak itt, hogy mire emlékszik?
3: Fölt legtöbbször ugye Mezei Tíme az szokott itt lenni, akivel volt ugye egy beszélgetés.
1: Igen, valóban beszélgettünk vele, és közben belépünk a konyhába, ahol éppen valamilyen munka folyik. Nem zavarunk, dolgozzanak nyugodtan tovább, tehát ott tartott, hogy legtöbbször Mezei Tíme.
3: Igen, de sokszor voltak itt régebbi hallgatók is. Cigány hívességek közül név szerint nem emlékszek, hogy őszinte legyek, mert nagyon sok előadó van itt, évente legalább 6-7 különböző ember.
1: Tamás?
2: Emlékszem, hogy volt például az MCC-nek az egyik helyi vezetője, illetve voltak azt hiszem színészek is, az még talán akkor volt, amikor mi nem voltunk mint előtte évben, illetve voltak énekesek, azonban én annyira nem vagyok képbe így a nevekkel. Az utóbbi időben főleg inkább az egyetemről jöttek előadni, különböző témákban, tehát például az év elején volt pénzügyi tudatosságból többféle előadásunk is, a GTK-ról, a GTK-ról meghívott előadók voltak, vagy például volt pszichológus is, tehát nagyon sokféle témában szoktunk egyébként itt edukálódni.
1: Roland, legyen teljesen őszintén, nem voltam kollégista. És ez olyan jónak hangzik, hogy összezárnak 20-21 fiatalt egy épületbe, és akkor közösen bográcsoznak, és akkor mindenki egyszerre főz egy konyhában, de nem tud ez terhes lenni idővel?
3: Én teljesen őszinte leszek, ez a konyha kicsit kicsi, szóval nehezen férünk el, idővel kapcsolatban pedig. Igazából én imádok a konyhában lenni, meg főzni, szóval amit én itt eltöltök időt, az nekem nem olyan elpazarlok például.
1: Ez még a kollégiumban, a szakkollégiumban is így van, ezek szerint a legtöbb buli, meg a legtöbb jó beszélgetés a konyhába keletkezik. Tamás?
2: Igen, ez általában így szokott lenni, aminek a nagy öröme általában az utána lévő takarítás szokott lenni, mert nagyon sokszor nem következik be azonnal. De igen, tehát itt a konyha az lényegében nálunk egy közösségi térként is szolgál, tehát nagyon sokszor van, hogy valaki csak azért tartózkodik itt, hogy élvezze mások társaságát és beszélgessünk. Ez igazából abból a szempontból általában valóban nagyon kicsi a konyha, tehát amikor este 6 környékén bejövünk ide, nagyon nehéz bármiféle ételt összerakni, mert nagyon sokan vannak benne.

0: A szobájukat szeretném megnézni, hogyha azt lehet. Lehet?
1: Hogyne.
0: Egészen a folyosó végéig kell mennünk, 5-ös számú ajtó, ami nyílik is. Na, egy nagyobb szobájuk van valamivel, mint a lányoké volt, falakon különböző anime, tudják, rajzolt japán mesesorozatok, itt is megvannak a különböző főzőedények, tusfürdő, stb. Hogy van elfelezve, hogy melyik terület kié, Tamás? Tehát osztanak-e ilyen módon?
1: Térben annyira nem, igazából a polcot azt viszonylag egyszerűen elfeleztük, tehát ez a kettő az enyém, az a két fakka Rolandé. Nagyjából annyiban oszlik meg talán tér, hogy mivel nekem itt van az asztalom, itt pedig az ágyam, ezért hát célszerűbb, hogyha...
0: Tehát a szoba egyik sarkában van mind a kettő.
1: Itt vagyok, igen, Rolandnak pedig az a kettő, de annyira nem osztjuk meg. A csapnál is mind a kettőnek az utcai vegyítve, ömlesztve vannak, tehát annyira nincsenek elkülönítve. Igazából nagyon sok mindent közösen használunk, például a hajszárítót is.
0: Milyen időközönként járnak haza?
1: Én minden hétvégén szoktam, a Roli az ennél ritkábban. Ez abból is adódik, hogy nekem barátnőm otthon van. Úgyhogy
0: hol van az otthon?
1: Kalocsán.
0: És Roland?
2: Én Almáskamaráson lakok, ami messzebb is van.
0: Merre van Almáskamarás?
2: Békés megyében egy kis falu, ott van a román határtól nem olyan messze, Medgyes egyházához közel. Tényleg amiatt is járok ritkábban az ilyen 3-4 hetente, mert nem szeretek annyira utazni. Meg hétvégén igazából jobban be tudom osztani az időmet, itt tudok tanulni, hogy hazamegyek, akkor mindent más csinálok, csak azt nem, amit kéne.
0: Ismeri ezt az udvarlási faktort, hogy Rolikám olyan rég láttunk. Pont, pont, pont.
2: Igen, de anyukám most nagyon el van foglalva másik két testvéremmel, szóval én most így megúsztam, így háttérbe szorultam, de azért most is már jelzett, hogy mikor megyek már haza, szóval vagy most, vagy jövő hétvégén muszáj leszek.
0: Mondtam én, hogy ott a pont, pont, pont. Almáskamarásról, illetve Kalocsáról, hogy pont Szegedre kerültek?
2: Nekem vagy ez a Szegedi Tudományegyetem volt tervem, vagy egy másik pesti egyetem, de én semmiképp nem akartam Pestre menni, mert ott nekem nem szimpatikus így falusi emberként egy ilyen hatalmas nagyváros.
0: Hát Szeged is nagyváros.
2: Igen, de kicsit barátiasabb nekem, mint Pest őszintén, meg így nemtek a levegő maga is jobb, így beszívni, én úgy éreztem. Szóval nekem
0: a szegedi lokálpatriótának, a mi szerkesztőnknek, Besinanitának, ezek nagyon kedves mondatok, tehát akkor inkább Szeged, mint Budapest, ennyi volt a motiváció.
2: Igen.
0: Tamás, miért pont Szeged?
1: Nekem is tetszett maga a város, de nekem nem ez volt az elsődleges szempont a választás kapcsán, hanem megnéztem a jogi karokat, meg a jogászképzésekről, hogy mit írnak, melyikek milyen minőségi szinten helyezkednek el. Úgy láttam, hogy Szeged előtt még talán az ELTE van, de annak irreálisan magas ponthatárküszöbet állítottak, így az azt követő második szegedi tudományegyetemet jelöltem meg.
0: Azt nézem, hogy a pólóján rajta van a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium, tehát hogy ez ilyen kollégiumi póló, ez az identitásának a része?
1: Így is nevezhetjük, minden évben szokott lenni gólyatábor, és amikor mi ide kerültünk, akkor a gólyatábor keretében a lezárásaként minden újdonsült hallgató kapott egy ilyen pólót, és ezt én itt igazából szoktam hordani, igen.

volt a Jelenlét, roma közéleti magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Németh László hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket. Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásén Dévlisza, Fit Szenatosz, viszont hallásra!

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kalla Gábor.
1: Trinfálo glaso. Leunglikano rádió oszko lovárisko nacionálno glaso.
2: Teven bachtale romale. Kate ungriko rádió vosajsunen perománi síb. Muruanav Kalla Gábor. Dui pral, andó trajó dui zurále zumaderom. Bud sundine haj bud csorri máltatra ile von dui zséne. Sundine pakodok hatar le puretár, szarmudár nasz lenyomci. Vipakodó, szartrai nasz majd durlerom.
3: Azt már reken a mora fralolok a negyám, cura, kák ide nasz petéle intja téle, hogy lesz. Süle, sápa, sülsáp, te intja szasz a hegyura, hogy lesz. Dombos vidék, verdős vidék. Hegység. Ura. Szomorajok farsa. Kaj, be se nas le rom, ta vešeski rezula be se nas le rom. Kore sa slengi gunjhova, vege kera. No, baro zera imala velo pre gatara u telepo. Sojega došavala dekel le rom, moša vorosimos. Kona ven le njamci tam koncom vo. Hej, de jak, dig, dur, dur, rogilo telepo. Kozar keresti žan. Dekel le rom, more tato caja kaj in krenka dala. Kaj nam more, dna, čige leko dal dur. Ando vesti de pade njamcura. Bez osterkava bavena se rusura more. No, aba si djana se njamcura more. Si djana se njamcura. Le romen kamera se batete da portalin le. Le romen kamera se bavena se njamcura. E, kada rusura, andra vile, andungro. No, a te ortina pele, kada muro pralogro. Kada, šudro je iso sas more. A velta telo šingalo ka le rom. Potela potele, more. Ale kvěděl se svou tarapou, kvěrbe veše solino. Dár mi zila zpěmora, a kára kadala, a druhé kadala, kára kára si dár lena, se kvěděl se svou venek. Je kráti kote, kaj veše na satinčele rom kote.

0: eltér a singára lendre.
1: Savale, kidentu me ketane, kongodi te zsalpengu pesko dromki, ka tele nyamsi mudarentu me perati. Kaj, patjan le rommore, ti le rommore, kaj, avri assan le singales. Menjen innen biztos, hogy ne szórakozzon velik. Szászai Kári, Zsúli, nagyon kamados, de látom, hogy akkor itt tetszel, azt lesz ki legalább, hogy Zsúli, hogy te menjél el, drágám, mert ez van. Csipatja le rommore, szó? Karádol azért, hogy a 8 óra, mert észhoz az a barát, és az sötét, a korom sötét. Szaddi kell el romkuk a lámpia, mert bemukén pele nyámcikot. Helepin a telep a körbe, fegyveromca. Szóval a romatúr, dinne lesz, dinne andéda. Konás lesz, egy biak dinne lesz. Csége le, csiek. No, kájok, singálok ott, hogy a pendem tud menjet a zsantar. De singál, egy dinne lengábról parancsos, hogy kell el a nyámci tórdal, az a fegyveromca. Helyden ábrió, hát a singál a parancsa. De kurva, tu már adak el kának, kasszi ásóval, te egy kapat, te lillandó basszak, melyik a társadal, amelyik bájgrapa. De, keredik le abba, errom, hogy korák, amin azt mondják, hogy jagdine le, kosabra, akkor felnőtt az jagdine nyamci. De ásile romore remegin, tertis bende dár, csaszko áde mutat odasz. Ásile romore rom, pistin more, pengo sajátos író ásile az a rom. No. Kanábra ásile szárde more, kodik bári grapa, rom. De, szóval de jéne szállt, tordom, kod eperel kell sorba, színes avora more, felnőtt ura, zsúlya, rom. Hát hogy a szembe, more, hegyen a lesörtű szarra, de Szándrián de grapa, more.

Kurkodongriko rádió voszasz perománi síb. Pejek kurkoduvar, sajma lagyon manca, pe márcakó, tajzsója kogyesz, sajsunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a...

Az 1856-ban a kelet-szerbiai Negotin városában született kiváló zeneszerző Stevano Kranjac elődeinek, illetve zeneszerző kortársainak tapasztalatait felhasználva ötvözte a szerb nemzet zenéjének meghatározó stílusjegyeit, a felgyűjtött népdalokból megírta a 15 dalkoszorúból álló főművét, az általa komponált egyházi zeneművek segítségével pedig biztos alapot teremtett az egységes nemzeti zenei stílus kialakításához, fejlődéséhez. A Szerbiában, Makedóniában, Crnagorában és Dalmáciában összegyűjtött népdalokból 26 éven át 15 dalcsokrot írt, melyek eredeti elnevezése Rukaveti. Mokranjac dalkoszorúinak köszönhetően pezsgés és egészséges tisztulás indult meg a szerb nemzet zenei életében. Az általa vezetett első belgrádi dalegylet 1890 és 1910 közötti külföldi vendégszerepléseinek köszönhetően a szakavatott közönség Olaszországban, Németországban, Törökországban, Oroszországban, Magyarországon és Bulgáriában is megismerkedhetett Mokranjac életművével. A kórus 1895-ben Budapesten koncertezett. Mai műsorunkat Mokranjac sorrendben 9. dalkoszorójával nyitjuk, amelyben 4 montenegrói dalfeldolgozás csendül fel. A mű 1896-ban készült.

Mokrányác zeneszerzői pályájának legtermékenyebb időszakából származik a 10. dalcsokor, amit a világi zene egyik legremekebb szerzeményének tekint a szakma. A makedóniai Ohrid környékéről származó 5 dallamból álló művet 1901-ben alkotta a mester.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: A 11. dalkoszorúban felcsendülő dallamok a középkori Szerbia területén keletkezett népdalok feldolgozásainak ötvözete. A 4 opuszból álló művet, amely tempójában szinte megegyezik a 8. dalkoszorúéval, 1905-ben írta Mokrányác.

Műsorunkat a 12. dalkoszorúval zárjuk. Ebben 5 koszovói szerb népdal feldolgozását hallhatjuk, amelyet 1906-ban írt Mokrányác.

Kedves hallgatóink, a Nemzetiségek zenéje mai adásában a kiváló szerb zeneszerző Stevano Krányác életébe és munkásságába nyertek betekintést. Sorozatunkat két hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk.

0: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 15-e, hétfő van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most hétfői műsorainkat ismételjük meg. Először Három szólamra című portrémagazinunkat, majd szlovén félórás műsorunkat, ezt követően nemzetiségeink zenéit hallhatják. Két órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák két órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában Három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A portréban Nagy Nikolett, a Kossuth Rádió jelenlét roma kulturális és közéleti műsorainak szerkesztőjét ismerhetik meg, majd Balogh Tibor festőművész mesél életéről, hitről, kihívásokról. A riporter Tóthi Kenikő.

Négy hang, három generáció, két kultúra, egy család. Ez a Karaván Família, melynek énekesét, táncosát, Nagy Nikolettet mutatom be ma a Portréban. A szülők és gyermekeik által létrehozott családi zenekar 2004-es megalakulása óta saját világot teremtett a cigány vokális hagyományok nyomán. Dallamaik forrása nem egy tájegység vagy egy roma népcsoport, hanem az európai cigány kulturális zenei örökség. Nikolett egy éve a Nemzetiségi Rádióban és a Duna Televízióban szerkesztőként és műsorvezetőként dolgozik. Riportjaiban a cigányság közéleti és kulturális tevékenységének hiteles bemutatására törekszik.

0: Köszöntöm a stúdióban Nagy Nikolettet, a Karaván Família énekesét, aki már egy éve kollégánk is, a Jelenlét című rádióműsor szerkesztője és a Roma Nemzetiségi Magazin műsorvezetője.
1: Köszönöm szépen én is a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Nem véletlenül Karaván Família a neve az együttesnek, hiszen ugye ez egy családi zenekar. Édesapád Nagy István a vezetője, aki egyébként a Roma Nemzetiségi Televízió műsor szerkesztője is egyben. Tehát a tehetséget azt Volkitől örökölnöd. Na hát egy ilyen családban gyerekként felnőni, az milyen volt?
1: Igen, ez érdekes kérdés, és sokszor meg is kapjuk. Amit el tudok mondani, tehát, hogy nem tudom, milyen nem zenés családba felnőni, mert azt nem tapasztaltam, de nyilván igen, itt ugye kiskorunk óta a zene az része az életünknek. A Karaván Família előtt apukám és anyukám is több formációnak a tagjai voltak, a Rományi Róta együttesnek is többek között, és ugye akkor az ő fellépéseikre jártunk, ott voltunk a próbákon, velük voltunk a színpadon, akkor én még 3 évesként táncoltam, tehát hogy ez egy olyan közeg volt, ami számunkra nagyon ismerős és nagyon otthonos, és aztán később pedig, amikor már iskolások lettünk, akkor zeneiskolában is elkezdtünk tanulni klasszikus gitárt, tehát a klasszikus zene alapjai is megvannak, megvoltak. Én és a bátyám is 7 évig tanultunk ott, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt, elmondhatom, hogy nagyon jó gyerekkorom volt, és egy olyan sokszínű zenei világot tapasztaltam meg, ami azóta is ugye a saját zenekarunk révén is az életem része, meg a zenei ízlésemet is nagyon-nagyon formált az, hogy mindenféle világzenét hallgattunk otthon, nyilván apukám, de ezáltal mi is. Tehát, hogy egy nagyon széles skálán ismertük meg a zenét, és nem csak a cigány zene tette ki a mindennapjainkat, és nem csak a hagyományos, autentikus folklór zene, hanem a jazztől elkezdve az arab zenéig, a latin zenén át, egészen a bluesig minden, és ez nyilván már gyerekként is egy olyan nyitottságot adott, amit aztán most is tudunk kamatoztatni.
0: Igen, amikor kicsi voltál, akkor ez egyértelmű volt, hogy te is a zenekarban leszel majd, akár énekesként, vagy nem tudom, hangszeren játszol-e például, mert ugye említetted a gitárt, de hogy az együttes zenekarban játszol-e?
1: Igen, amikor elindult a zenekarunk már több mint 20 éve, akkor még én az elején gitároztam a Karaván Familiában is, aztán azt később elmaradt, mert én utána azt nem éreztem annyira magaménak, inkább az ének és a tánc, ami nagyon közel áll hozzám. Az, hogy kisgyerekként ez egyértelmű volt-e, nem tudom, a szüleim számára. Azt látták, hogy érdekel minket, vagy engem is nagyon érdekel a tánc, nagyon nyitott voltam rá. Nyilván aztán anyukám tanítgatott táncolni. Utána később 10 évesen a Balokkatesznál is tanultam cigánytáncot, hogy azért nyilván nem mindegy, hogyha az ember színpadra vagy színpadra viszi ezt a hagyományos kultúrát, akkor azt olyan minőségbe tegye, hogy jó legyen. Mondhatni, hogy azért szerintem igen, ez benne volt abban, hogy mi zenészek leszünk, és tovább visszük ezt az utat. Nyilván a szüleink egyébként nem erőltettek semmit, de látták, hogy van nekem is és a bátyámnak is hozzá tehetségünk, érzékünk, és ha a tehetség még nyitottsággal is párosul, akkor az már egy egész jó alapot ad, hogy lehet tanulni.
0: Ez gyakorlatilag a család nagy részének nem főállása, ugye? A zenélés. Más dolgokkal is foglalkoztok, de még egy picit maradjunk mindig a gyerekkorodnál. Engem nagyon érdekelne az, hogy a kicsi Niki miről álmodozott. Te mi szerettél volna lenni?
1: Hát amikor én kisgyerek voltam, akkor nálunk az volt a mondás, hogy én vagy grafológus leszek, vagy szóvivő, mert nagyon szerettem beszélni, tehát már akkor is fontos része volt az életemnek a kommunikáció, az valahogy az nagyon, nagyon közel állt hozzám, és aztán később is tényleg az írás is. Mármint olyan értelemben is, hogy gondolkoztam azon is, hogy a kalligráfia érdekel, hogy akár ezzel foglalkozni, hogy ezt tanulmányozni, annyira szerettem írni, az iskolai füzetemet is úgy vezettem, hogy az ki volt találva, hogy most ez ilyen betűtípussal lesz ez. Az egyik tantárgy, a másik olyan, és az nagyon, nagyon szépen el volt rendezve, tehát hogy nekem fontos volt az esztétika is ebben.
0: Egy jó gyerek voltál, gondolom.
1: Nem volt szerintem probléma úgy a szüleimnek velem. Én szerettem is egyébként tanulni, az se volt, hogy nekem velem le kellett volna ülni, vagy noszogatni kellett volna, hogy tanuljak, mert én ezt a részét nagyon szerettem. Végül is a kommunikáció, meg a beszéd az, amivel én is dolgozom. Úgyhogy mondom, ez is már nagyon kisgyerekkorom óta bennem van. Nyilván, hát ez minden gyerekre elmondható, hogy nagyon szeret beszélni, és rengeteget beszél. Ez az én kisfiamnál sincs más, hogy aki másfél éves kora óta, ahogy megtanult beszélni, azóta folyamatosan mondja ő is minden nap, úgyhogy még nála sincs kizárva esetleg, akár, hogy a kommunikáció így is az élete része lesz, mert ő is rengeteget tud beszélni.
0: Akkor most már mondjuk el, hogy hány tagú is az zenekar, mert én úgy tudom, hogy a kicsi Milán is most már tagja lett, tehát bővültetek.
1: Így van, ugye a Karaván família, akikből áll a szüleimből, én vagyok a tagja, a bátyám, a húgom, és most már ugye a kisfiam is, Milánka, ahogy említetted. Másfél éves kora óta ő is velünk van a színpadon, és minden koncerten ott van, amit ugye nem tudnak a hallgatók vagy a nézők, hogy amellett, hogy ez egy fantasztikus dolog, és egy nagyon kivételes lehetőség, de amellett azért ez rengeteg munka, nekünk is, felnőtteknek is, pláne egy pici gyereknek, hogy attól függetlenül, hogy mondjuk nekünk este van egy koncertünk, akár vidéken, akár Budapesten, akkor az azt jelenti, hogy már délutánra nekünk oda kell menni hangbeállásra, utána várakozni hosszú órákat, este megcsinálni a koncertet, és akkor majd 11 éjfél körül ér haza az ember, tehát mindezt egy pici gyerekkel azért az elég nagy munkabírást igényel egyébként tőle is, de hát mindennek áldozatos nehéz oldala, meg szép oldala is.
0: Niki, te egy magyar-roma vegyes házasságban születtél. Melyik identitás tudat erősebb benned?
1: Nem tennék különbséget, és nem mondanám, hogy az egyik erősebb, mint a másik, tehát alapvetően magyar vagyok, magyarok vagyunk, mivel itt élünk.
0: Édesapád, ugye magyar nemzetiségű?
1: Igen, és a cigány identitásom is nagyon erős, hála Istennek, ez nyilván fakad a zenei kultúrából, tehát hogy nekünk ez nem is volt soha kérdés, nem is kellett ebben külön megerősíteni, mert ez annyira természetes része volt az életünknek, annyira jelen volt, hogy erről nekünk, tényleg mondom, nem is kellett beszélni, nem is volt ebben soha nekünk kérdésünk, úgyhogy mind a kettő nagyon erős, abszolút, és nem is tudom azt mondani, hogy az egyik erősebb, mint a másik. Mind a kettő az életem része, és mind a két kultúrát és hagyományt ugyanúgy ápolom és ápoljuk.
0: Ez a nagy család, ez a szeretetteljes közösség, úgymond, az nálatok is megvan?
1: Nálunk is abszolút megvan, és ennek mindig édesanyám volt, és jelenleg is ő a központja, aki az egész családot is összetartja. Tehát minden nagyobb esemény, minden nagyobb ünnep az nálunk van, és ott gyűlik össze igazán a nagy család, úgyhogy igen, de ennek ő a mozgatója. Úgyhogy ez már kisgyerekkorunk óta megvolt. És azért ez egy megtartó erő. Nem csak gyerekként, hanem felnőttként, és most is ugyanúgy, hogy már az unokatestvéreim közül is mindenki megcsaládosodott, tehát mindenkinek gyereke van, a bátyámnak is, nekem is, tehát hogy felnőttként is abszolút egy megtartó erő, és most már mi is a gyerekeink érdekében is azon vagyunk, hogy ők is ebben nőjenek fel, és ugyanolyan szoros viszony legyen az unokatestvérek között, mint ahogy nekünk volt.
0: Niki, 2016-ban végezted az ELTE-n, alapképzésen az arab szakot. Ez egy nagyon érdekes választás volt.
1: Nekem ez már valahogy a gimnázium alatt nagyon egyértelmű volt, hogy én ebbe az irányba szeretnék tovább menni. Ha visszapörgetem, talán a zene volt ott is az első mozgatórugó, vagy az első kapcsolat, ahol én találkoztam az arab kultúrával, vagy a művészet, meg az építészet, az íráskép, minden, ami a művészettel kapcsolatos, az egy annyira különleges és új világ volt számomra. A részletgazdagságával, a díszítettség, amiről úgy éreztem, hogy erről nekem többet kell tudnom, és többet kell tanulnom. Én az egyetemen kezdtem el a nulláról, de egyébként sok csoporttársammal együtt megtanulni az arab nyelvet, ami egyáltalán nem könnyű, nagyon nehéz, ott is rengeteg munka kellett ahhoz, hogy sikerüljön. Már csak ugye az írás képet, vagy az írást, ha nézzük, ott jobbról-balra kell írni. Tehát, hogy már az is, hogy az ember egyáltalán a tankönyvet értse, vagy tudjon vele dolgozni, ahhoz is nagyon sok munka kellett, de egy nagyon-nagyon gyönyörű kultúra egyébként, amit sokan sajnos félreértenek, vagy téves megközelítésből látják, és ami még érdekesség, így a tanulmányaim alatt azt vettem észre, hogy nagyon sok párhuzamot lehet vonni a cigány kultúrával, több tekintetben is, úgyhogy tényleg egy nagyon érdekes kultúra, amit jó lenne, hogyha sokan úgy ismernének, amilyen valójában.
0: 18-ban viszont mesterképzésen iszlám tanulmányokat folytattál. Ez ugye kapcsolódott a kettő egymáshoz valószínűleg.
1: Így van.
0: Mit tudtál meg? az iszlám tanulmányait során.
1: Igen, a mesterképzés az már egy sokkal fókuszáltabb képzés volt, egyrészt kevesebben is vettünk rajta részt, tehát ott már tényleg csak az maradt, aki nagyon szerette volna elmélyíteni a tudását. Ott már azért nagyon nyelvészeti dolgok is előkerültek, amit én azóta úgy nem tudok alkalmazni nap mint nap, mert az már tényleg annyira elmélet és nagyon nyelvészeti oktatás volt.
0: És hogyha megkérlek arra, akkor tudsz valamit mondani nekünk arab nyelven?
1: Szabál hér, kéfe háluka. Az azt jelenti, hogy jó reggelt, hogy vagy?
0: Nagyszerű. Most egészen más dologgal foglalkozol, de ez azért ott van ez a tudás alaposan.
1: Igen, ott van. Nyilván azért a nyelvet azt fel kéne frissíteni, hogyha mondjuk újra ezzel szeretnék dolgozni, vagy használni nap mint nap, mert hát ugye 8 éve szerintem nem használtam. Ugye még az egyetem után rögtön az első munkahelyemen használtam, ott az nagyon is kellett, az a szudáni nagykövetség volt.
0: Igen.
1: De azóta, hogy ugye a munkám részén nem a mindennapjaim része, azért az kikopik. Valljuk be.
0: Persze, tehát, hogy ezt fel kell, az ember,
1: fel kellene frissíteni, de az a tudás, az persze mindenképp ott van, amit én ott kaptam az egyetem alatt, és ott is nagyon-nagyon jó professzoraim, nagyon jó tanáraim voltak.

0: Ugye azt említetted, hogy a szudáni nagykövetségen dolgoztál, utána egy állami informatikai cégnél. Az arab nyelvvel volt-e neked valamilyen konkrét elképzelésed, hogy hol tudod majd hasznosítani? Illetve még az is érdekelne, hogy ezek az időszakok milyen élménnyel, tapasztalattal gazdagítottak téged.
1: Konkrét célom nekem egyáltalán nem volt, se a nyelvvel, se ezzel a szakkal, hogy nem azért jelentkeztem ide, és nem azért végeztem el, hogy na, nekem majd ebből nem tudom, milyen jó munkám lesz, tehát hogy ez a rész engem teljesen hidegen hagyott. Pusztán tényleg az érdeklődés volt az, ami vitt engem, nem azt néztem, hogy ebből milyen karriert lehet építeni. Én a szudáni nagykövetség után, amikor onnan el kellett jönnöm, akkor még szerettem volna ilyen területen dolgozni, vagy az arab nyelvet használni, és lett is volna sok lehetőség, csak az mind olyan volt, hogy ki kellett volna utazni. De nekem már ugye a zenekar miatt se lehetett. Még időszakosan se, hogy jó, havi kétszer kellett volna kiutazni, de mondtam, hogy az úgy nekem nem fér bele.
0: Szeretsz hogy itt élni?
1: Nagyon. És Magyarországon belül is Budapesten. Tehát, hogy igen, és épp ezért még az egyetemre is visszatérve, hogy milyen élményeket adott, ott is az utazás egyébként különböző tanulmányi utak, vagy Erasmus, stb. Azért maradt ki nekem az életemből, mert nem is akartam kiutazni, vagy kimenni valahova fél évre, egy évre, és nem is lehetett volna a zenekarral egyébként összeegyeztetni.
0: Hát és akkor aztán lett egy nagy váltás az életedben, Niki. A nagykövetség és az informatikai cég után az MTVA-ba kerültél, ugye most már egy éve, vagy több mint egy éve, a jelenlét roma közéleti és kulturális rádióműsornak vagy a szerkesztője jelenleg, és ugye, ahogy említettem, már a televízióban pedig a Roma magazinnak a műsorvezetője, ahol ugye édesapád is műsort vezet. Na most milyen volt az átállás?
1: Hát ezt is ketté tudnám bontani, mert egyrésztről teljesen más volt, egyrészt, mint a korábbi munkahelyeim, nyilván nem is ilyen irányban tanultam tovább, tehát, hogy sok tekintetben nagyon más volt. A műsor tartalmának meg a céljával kapcsolatban viszont abszolút otthonos volt, és teljesen ismerős, úgyhogy ez a kettőség volt benne, hogy maga a keretek, a technikai része, a munkaidő, a munkabeosztás az teljesen más, mint amit én korábban tapasztaltam, de az meg, amiről a műsor szól, tehát, hogy ez egy cigány közéleti és kulturális magazin, az meg annyira otthonos, és annyira az én világom, hogy az a része meg teljesen ismerős volt, és az megkönnyítette, igen, ezt az utat, igen.
0: Jelenlétben milyen közéleti témákkal foglalkozol, illetve a kulturális magazinban mondtad, hogy ugye ismerős ez a közeg, ismerős az embereket, a témák.
1: A kulturális adásban ugye minden, ami kultúra, tehát zenészek, táncosok, festők, fotográfusok, színészek, minden olyan szereplő teret kap, aki a kulturális életnek egy aktív szereplője. Nyilván azért az megkönnyíti a munkámat is, hogy azért a cigány közösségben, hála Istennek sokan vagyunk, de azért mindenki ismeri a másikat, még ha nem is nagyon mélyen, és nem beszélgetett
0: előtte tudja, rengeteg, hogy kinek a lánya,
1: tudja, hogy kinek a fia. Én is tudom, hogy ő kinek a családja, valamint kinek a gyereke, éppen hol dolgozik, vagy milyen területen, tehát ennyit azért mindenki tud a másikról, úgyhogy persze ez így megkönnyíti, hogy valamilyen ismerettség már van előtte. A közéleti adásban pedig minden, ami nem kultúra, tehát voltak akár diákok, egyetemisták, akkor aki a szakmájában valamilyen kimagasló teljesítményt nyújt. Én a politikát ott kerülöm, tehát nem is ez a célja a műsornak, hogy ott a politika...
0: Nem, az egy közéleti műsor.
1: Szóba kerüljön, úgyhogy ott is, meg a kultúrában is elmondhatom, hogy azért mindenkinek a foglalkozásán túl az emberi oldala érdekel igazán, hogy ő hogyan jutott el odáig, milyen munka van mögötte.
0: Jó
1: milyen...
0: példát szeretnél mutatni,
1: így gondolom. Így van, és hála Istennek vannak is rengetegen, akiket be lehet mutatni, akik pozitív példák. Amire én próbálok figyelni, és ami... így az elmúlt egy évben elmondható, hogy rengeteg olyan fiatal embert szólította meg akár a kulturális adásba, vagy a közéletibe, akit előtte még nem hallottunk sehol. Ugyanúgy persze teret kap és be van mutatva, akit sokszor látunk, sokszor hallunk.
0: Fiatalosítod egy kicsit a műsort, próbálod megszólítani a fiatalokat, a tehetséges fiatalokat. Hogyan látod itt a roma fiatalok helyzetét most 2026-ban? A lehetőségeik szempontjából, az identitásuk megőrzése szempontjából?
1: Ez egy jó kérdés egyébként, igen. Én úgy gondolom általánosságban, de egyébként jó lehetőségek is vannak a fiatalok előtt, tehát lehet egyébként abból is választani. De én úgy gondolom, hogy az a fontos, hogy egyénileg az ember mit tesz le az asztalra, és miért dolgozik, milyen célért. Ha valakinek van egy célja, és dolgozik érte, akkor az igenis el fogja érni, és igenis megtalálja magának a helyét, hogy odaérjen, ahova szeretne. Én ebben hiszek. Tehát abban nem, hogy valaki arra vár, hogy hát majd itt jönnek a segítségek, belepül a sült galamb a szánkba, abban én nem hiszek. Tehát aki akar, és van célja, az mindenképpen mindenáron el tudja érni, és meg tudja tenni. Az, hogy az identitását 2026-ban ki hogy őrzi, ez szerintem egy olyan dolog, amit elsősorban legkönnyebben nyilván otthonról, a családból tud megkapni. Jobb esetben, ha valakinek ez nincsen, egyébként rengeteg olyan fiataloknak szóló esemény van, egyetemistáknak akár táborok, képzések, ahol szóba kerül és az identitást erősítik, úgyhogy akinek mondom nem olyan családi háttérből jött, ő is meg tudja találni ezt az utat, de itt is a legeslegfontosabb szerintem az egyéni motiváció és az egyéni akarat és az a tetrekészség, hogy azért tegyen, járjon el koncertekre, merüljön el a kultúrában, ismerjen meg költőket, írókat, olyan embereket, aki a kultúrának a része, és hála Istennek vannak, élnek. Nem csak arról tudunk beszélni, hogy voltak és már meghaltak, ma is élő kulturális szereplői vannak a cigányságnak, akiket egyrészt fel lehet keresni, el lehet menni bizonyos alkalmakra, eseményekre, kiállítás megnyitókra, belekerülni egy olyan közösségbe, ami itt is egy megtartó erőt jelent. Úgyhogy egyrészt lehetőségek is vannak, és ez az egyénnek a felelőssége, hogy ez fontos legyen számára, és tovább vigyen.

0: most beszéltünk a rádiós tevékenységedről, beszéljünk a televíziózásról, ugye készült rólad egy nagyon szép kis bemutatkozó film. Ez milyen kihívást jelentett számodra, mert megszoktad a színpadot, így mondanám, a szereplést, mennyiben más mondjuk a televízió, a kamerák?
1: Annyiban abszolút más, hogy itt is ugye egy kötött felállás van, egy kötött forma, amiben be kell illeszkedni, de igen, például azzal hála Istennek nincs gondom, hogy emberek előtt legyek, vagy kamera előtt legyek. Ez a része nem okoz problémát, inkább az, hogy ami kihívás, hogy azt a kötött keretet abban mozogni úgy valahogy, hogy abban én is megtaláljam magam, és jó is legyen. De ez még egy nagyon-nagyon új része az életemnek, ez pár hete történik élesben, hogy én vezetem a Közelebb Roma magazinnak a műsorait. Nagyon érdekes kihívás számomra. Egyébként én személyiségemből adódóan én szeretem az újdonságokat, meg a kihívásokat, úgyhogy mindennek próbálom a jó oldalát nézni. És hogy azt, hogy amit meg kell tanulni, akkor úgy állok hozzá, hogy igen, mi az, amit lehet tanulni, vagy mit kell tanulni, és hogy lehetne ez jobb, és mit tegyek annak érdekében, hogy jobb legyen.
0: Mennyire szeretnéd például a roma kultúrát akár öltözékben, bármiben felvonultatni a képernyőn?
1: Ez is egy nagyon jó kérdés, nagyon szeretném, de itt is ugye vannak olyan kötöttségek, olyan korlátok, amik viszont a televíziózás részei, és amit én se tudtam egyébként, és a néző se tud feltétlenül, hogy a stúdiónak is vannak olyan korlátai, ami az öltözékben is bizonyos ruhákat, bizonyos színeket kizár a stúdió felvételből adódóan, tehát, hogy nem olyan könnyű ezekbe a keretekbe úgy alkalmazkodni, hogy az egyéni elképzelés is benne legyen, és az is, ami a keretekbe belefér. Hogyha a lehetőségek, vagy bármi nem teszi azt lehetővé, hogy az működjön az elképzelés, akkor a személyemmel kell azt valahogy elérnem és kisugároznom, ami nekem fontos is, hogy azon a cigány hagyományok is valahogy átjöjjenek.
0: Most akkor térjünk át a Karaván familiára. Nekem nagyon tetszik a mottótok, a szlogenetek, hogy négy hang, három generáció, két kultúra, egy család. Ugye 2004-ben jött létre a zenekar, két éve voltatok 20 évesek, és ugye akkor megalakulása óta egy ilyen saját világot teremtett a cigány vokális hagyományok nyomán, ezt írják rólatok. Ez mit jelent pontosan?
1: Igen, amit ez magyarul lefordítva jelentett, hogy nálunk az ének hangok, a fő hangszerek idézőjelbe, tehát nálunk az a hangzásvilág a legfontosabb, amit az ének ad. Mivel nincs sok hangszer a zenekarban. Kettő hangszer van, egy akusztikus gitár, és most egy basszusgitár, amin a bátyám játszik, azelőtt káhonozott, ez egy ütőhangszer, tehát, hogy nagyon szűk és nagyon száraz ez a hangszeres felállás, aki zenész, vagy valamilyen köze van a zenéhez, az tudja, hogy ez nagyon kevés, és mivel abból kellett gazdálkodnunk, ami van, ezért nálunk az énekhangokra tettünk nagyon nagy hangsúlyt, több szólamúság van nálunk, az ének dominál, és az a két hangszer, az tényleg csak kísérő szerepet tölt be, nálunk nincs cimbalom, szólóhang hangszerek, hegedűbb, ami dúsítaná a hangzást. Ez abból adódik, hogy ugye mivel családi zenekar vagyunk, és négyen voltunk a családban, ezért nem volt több hangszer. Ha lett volna, vagy lenne több testvérem, akkor nyilván nagyon jó lenne, ha egy olyan hangszerekben is gazdag felállásban tudnánk játszani, de mivel ez volt az adottság, erre kellett építenünk, és ezért dominálnak nálunk az énekhangok. Az nagyon fontos volt ugye apukámnak az elképzelése, alapján, hogy változatos legyen, színes legyen, érdekes legyen, több szólamban szólaljanak meg az énekhangok, mivel mondom nálunk ez a hangszer idézőjelben, tehát hogy erre kellett nagyon nagy hangsúlyt fektetnünk.
0: Igen, és akkor még olyat is olvastam, amit ugye ti fogalmaztatok meg igazából saját magatokról, a saját honlapotokon, hogy dalaitokban a különböző jellegzetes európai cigányzenei stílusok mellett érezhető a latin zene, a blues és a popzene hangulata is, és hogy mindezekből egy eddig nem hallott világzene született. Ez a Karaván família.
1: Így van. Nekünk az nagyon fontos célunk volt, hogy saját repertoárunk legyen, saját dalokkal, egyedi hangzással, ami csak ránk jellemző. Ez ugye édesapámtól ered. Én 11 éves voltam, amikor elkezdtük a zenekart, a bátyám 12, tehát hogy nyilván az ötletei akkor tőle jöttek. Úgyhogy ez egy alapkoncepció volt, hogy saját dalokat játszunk, ne azokat a népdalokat, akár ami 50 éve közkincs, és nagyon jó, hogy van, de az nem a miénk. zenénk az nem a sajátunk, tehát hogy a mi dalaink azok mind saját dalok, és az, hogy milyen zenékkel vegyítettük őket, és hogy mitől lett ez világzene, ez nyilván attól, amit mi szeretünk, amit mi hallgatunk, amit mi közel érzünk magunkénak, és ebbe benne van igen a latin zene, a flamenco, volt arab zene is, a blues, ami édesapámhoz nagyon közel áll, tehát hogy azt belevinni, ami minket érdekel, és ami szerintünk jó.
0: Az elmúlt 20 éve bejártátok Európát, és hazai klubokban, fesztiválokon, rendezvényeken léptetek fel. Milyen volt a fogadtatás, Niki, külföldön például?
1: Mindenhol nagyon-nagyon jó fogadtatást kaptunk, hál' Istennek.
0: Van igény erre a zenére külföldön?
1: Abszolút van rá igény, inkább azzal találkoztunk, hogy de jó, hogy ilyen van, és de jó, hogy ezt hallják, csak ők eddig nem tudtak róla, hogy ilyen létezik, és ilyen van, és hol lehet ezt hallani, és hol lehet megtalálni, úgyhogy nagyon nagy igény van rá. A nagy fesztiváloktól elkezdve az egészen kis koncertekig, igen, tehát az is valamiért Magyarországon úgy behatárolódik, hogy milyen stílusú zene kerülhet egy fesztiválra, vagy egy nagy színpadra, de ez nem a közönség igénye egyébként, mert az igény az megvan rá, és meg lenne rá is, ahogy jártunk külföldre, és ott is ezt tapasztaltuk. Úgyhogy hál' Istennek nagyon jó a fogadtatása mindig a zenekarnak, és ennek a stílusnak, a műfajnak is, és nagyon értékelik.
0: Dolgoztatok együtt több előadóval, és kikkel például, és akkor itt már említsd meg, légy szíves, azt, hogy színházi projektekben is részt vettetek.
1: Igen, kezdem akkor azzal, hogy több előadóval is dolgoztunk. A 2010-es években, nem tudok most évszámot mondani, abban nem vagyok jó, de akkor volt egy olyan projekt, amit az Anga Kis Miklós szervezett, és az volt a projektnek a neve, hogy Zene a rasszizmus ellen. És az volt az alapkoncepció, hogy minket, a Karaván familiát és a mi zenénket vegyítsük olyan hazai magyar pop előadókkal, akikkel így egy teljesen új dolog volt ez ennek a két műfajnak az ötvözése. Dolgoztunk együtt Krisával, a Pannonia All Stars orkesztrából, Harcsa Veronikával, akivel azóta is megmaradt mind a mai napig ez a közös munka, Tanka Balázzsal, a Heaven Street Seven-nel, tehát hogy olyan teljesen más műfajú zenekarokkal és a zenekaroknak az énekeseivel, ami abszolút első ránézése nagyon távol áll a cigányzenétől, és ott mégis az volt, hogy ezt valahogy össze kellett gyúrni, és nagyon jól működött, és ott is a mi dalainkat énekelték cigányul. Aztán később jött a színház, amit említettél, ott pedig a Carmen tánc fantáziát dolgoztuk fel a Vari Dance társulattal, aminek Vári Bertalan a vezetője, és ott játszottuk évekig a Bartók Színházban ezt az előadást, ahol ugye a Berci a koreográfiát rendezte, és mi pedig a zenét szolgáltattuk, kiegészülve a zenekarunk Pálházi Bencével és Babindák Istvánnal, hegedűn és klarinéton, ami szerintem egy, nem azért, mert benne voltunk, de egy elképesztően jó darab volt, tehát mindenki ismeri George Bizet-nek az operáját, és a Carmen történetét ültette át a Berci egy magyarországi cigány közegbe, és a tánc is elképesztően színes volt, tehát a flamenkótól kezdve a hagyományos magyar cigánytáncokig minden megjelent, úgyhogy az is egy nagyon-nagyon jó és izgalmas feladat volt számunkra, amit mondom, nagyon sok éven keresztül játszottunk is heti rendszerességgel a Bartók Színházban, Dunaújvárosban, de vannak még színházi együttműködések, a Budapesti Karaván Színházzal is nagyon sokszor dolgozunk együtt, amit a Nyári Oszkár vezet. Ott olyan projektek is vannak, amikor vidékre kell lemennünk, hátrányos helyzetű gyerekeknek tartani zenei foglalkozásokat, ők ugye drámapedagógiát, színházat visznek le olyan térségekbe, ahol egyébként nem találkoznak se a művészettel, se a színházzal, se a kultúrával, és hogy olyan gyerekeknek ezt továbbadni, vagy elültetni bennük valamit, ami aztán majd később őket segítheti. Nagyon fontos dolognak tartjuk, úgyhogy azért is működik ott is már ez az együttműködés sok-sok éve.
0: Nagy Nikolett, köszönöm szépen a beszélgetést, és további sok sikert kívánok neked.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: művész világlátásának kialakulásában meghatározó, hogy milyen hátizsákot hoz a múltjából, milyen emlékeket cipel, milyen érzések befolyásolták a sorsát, vallja Balogh Tibor. A Fehérgyarmaton született grafikus 3 hónapos korától állami gondoskodásban élt. A család fogalmát, az anyai szeretetet soha nem ismerhette meg. Identitástudatának formálásában nagy törést jelentett az, hogy cigány származásával csak felnőttként szembesült. Ma már a múltjára békével, megbocsátással tekint vissza. Életében egy cél tűzött ki, hogy az Isten adta tehetségét mindenképpen felszínre hozza. Képzőművészeti diplomája megszerzése után biblikus témákkal foglalkozott, a cigányság és Isten kapcsolatát keresve. Később a freepressionista kortárs művész csoport tagja lett. A grafikus, festőművész, a Szent Andrási Roma Művészeti Galéria munkatársa több kiállításon is megmutatta már alkotásait, melyeket a hagyományos stílusoktól való elszakadás és az egyéni látásmód jellemez. Köszöntöm a stúdióban Balogh Tibor grafikust, festőművészt.
1: Köszöntöm én is a kedves hallgatóságot.
0: Ha pontosítani akarok, ahogy különböző médiafelületeken olvasható, úgy vallod magadról, hogy magyarországi cigány grafikus és festőművész. Miért érzed ezt fontosnak, hogy ezt kihangsúlyozd?
1: Tulajdonképpen a hovatartozás és a meghatározása egy embernek egy idő után fontos kell, hogy legyen. Nyilván az, hogy most mikortól, az már egy másik kérdés, de hogy az én életemben fontos volt, hogy valahogy identifikáljam magam.
0: Na most... Itt a művészetről van most szó inkább.
1: Igen?
0: Arról, hogy ez miért fontos neked, arról majd még az elkövetkezőkben beszélgetünk.
1: Valahogy úgy gondolom ezt a kérdést, hogy kicsit dinamikussá teszem. Ez az egy most, hogy így íródott le, az lehet, hogy máshol másképpen hangzik. Ha mondjuk Tiszadobra visszamennék, ahol felnevelkedtem, ott van egy vastagon egy cigány közösség, akkor ott biztos, hogy a szójátékkal váltással játszanék. Lehet, hogy a cigányt előre tenném, hogy kihangsúlyoznám. Mert mindazoknak a fiataloknak, akik mondjuk önbizalom hiányban vagy valamiféle cigány önértékelési problémában szenvednek, azoknak meg ez fontos, hogy a cigány szó valamiféleképpen úgy hangozzon el, amiben ők ebben épülhetnek.
0: Az életed, hát, hogy mondjam, nem olyan zökkenőmentesen indult az elején, Fehérgyarmaton születtél, de nagyon hamar, alig pár hónaposan állami gondozásba kerültél, ott is nevelkedtél fel. Hogyan emlékszel vissza a gyermekkorodra ott a gyermekotthonban?
1: Mindezek előtt azt a dokumentációt hoznám be, amikor én 18 évesen megkaptam azt a papírt, ahol leírva van, hogy én hogyan kerülhettem az állami gondoskodásba, állami gondoskodás rendszerébe.
0: De és akkor szembesültél először?
1: És akkor szembesültem ezzel. Alapvetően a gyermekjogi törvények nem ismerem nagyon, de hogy akkor egészen másak voltak. Nyilván a rendszerváltás előtt, után, és ezért bizonyos jogosítványaink nem lehettek, nem voltak. Ezért, mikor én a 18 évet betöltöttem, és megkaptam elsőként ezt a leírást, a lakás vagy a körülményeimről, hogy kerültem be, az azért mellbevágó volt. Például ez ilyen volt leírva, anyám nagyon korán lemondott rólam. Vizesuháztam mellét, hogy ne legyen teje. Nem váltotta ki az ingyenes tápszert. Tulajdonképpen mindent megtett azért, hogy én valahogy lemondásra kerüljek. Örökbefogadási kezdeményezést indított el. Na most ez mind drámai, de ugyanakkor az is megszólalt bennem ennek hallatán, hogy mennyi az, ami úgymond anyámban ténylegesen lezajlott, vagy pedig a kimenőszak embernek a véleménye, vagy az írását. Az írás és az anyám körüli mozgatórugó mennyiben valós. És én azt gondolom, hogy ez csak egy írás, de hogy anyámban mi zajlott, az egészen más lehetett. Az, hogy mire kényszerült, és mi az a környezet, ami ezt dobhatta ki benne, hogy ő például kitett az ABC elé, és jött értem a nagybátyám, és nem az anyámhoz vissza, hanem a kórházba. Valószínű, hogy a nagybátyám tudhatta ezt a családi motívumoknak a dolgait, tehát hogy ezek összetett, bonyolult dolgok, és hogy egy anya mikor kényszerül erre. Bennem ez sosem keltett egyébként dühöt, vagy valamilyen olyan valamit, amiben én most akkor elmegyek és meglátogatom, és akkor jó számon kérem, hogy miért, amit később meg is látogattam, de alapvetően ez az indulása ennek a 75-ös felmérésnek, vagy az olvasmánynak, amit 18 évesen megkaptam, mint leírás, és ez az indulás. És nekem egyedül az volt, ami bizonytalansági lét, hogy nincs viszonyom. kell, hogy egyszer találkozzak az anyámmal. Tehát ezt nagyon akartam, mert akkor megnyugszom, abban akkor minden helyére kerül.
0: Végül is találkoztál az édesanyáddal, hány éves voltál, akkor milyen volt ez a találkozás?
1: Körülbelül 20 évesen találkoztam, és az akkori otthonnak az igazgató nője, Aranka, Illés Néhancsán Aranka volt, akivel ezt így együtt kitaláltuk, és szorgalmazta, és autóba ültünk, és akkor kicsit nehéz volt megtalálni konkrétan anyámat, aki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élt, Vármegyében, és tulajdonképpen áttételesen találtuk meg anyámat, valahol egy kis falunak a szélén élt egy élettársával, egy 45 percet eltöltöttünk együtt, nem igazán tudtunk érdemlegesen beszélni. Anyám alkoholista volt, és pont egy ilyen állapotában is találtuk meg, nem volt különösebb probléma, de nem tudtunk beszélni, nem volt nagyon érdemleges a dolog. Például tudja-e, hogy mi lehet az apámmal, van-e valami, tehát hogy nem éltek együtt, és erről se tudott semmit. Talán volt egy ilyen mondata, hogy ez a félnótás az van, vagy börtönben van, vagy Pesten van. Volt benne félelem, azt érzékeltem anyámban, hogy na, most itt van a fiam, és akkor most jó számon kér.
0: Őt ilyenkor értesítik, hogy szeretne találkozni a gyerekével?
1: Nem.
0: De meglátogathatod úgy,
1: igen? Igen.
0: Tehát akkor ilyen fia-anya iránti érzések, ezek nem indultak
1: Ezek nem voltak. A jelennek azt a részét megélni, hogy ott ülök anyám mellett, tulajdonképpen olyan volt, mint egy idegen nő. De aztán eltelik egy kis idő, és aztán bizonyos érzések helyére kerülnek, leesnek, ahogy tetszik ez a szó használata, és aztán valamit elindít. De olyan mélyen nem, tehát hogy én mondjuk onnantól kezdve én anyámmal felvegyem a kapcsolatot, ez nyilván itt már egyéni szerintem ez a része, még gyerekben mi fogalmazódik be, nekem nem volt különösebb igényem arra, hogy anyámmal tartsam a kapcsolatot.
0: Többen is ott voltatok ugye ebben a gyermekotthonban. Valamilyen emléked, élményed van ebből a korszakból?
1: Hogyne, igen. Ugye három otthon volt, a legelső az a Perkeci nevelő otthon. Még az az időszak volt, ahol kastélyokba helyezték a gyerekeket. Kilépsz az épületből, és ott van egy gyönyörű természet, és hát ott kutakodunk, mit tudom én, ott pecázunk, meg minden van. Tehát, hogy ez szerintem szenzációs. Az egyik nevelőnő kitalálta, nagyon sűrűn volt ilyen, hogy na gyertek, puják, ez is még itt van a fülembe, megnézzük tavasszal, hogy mi az, ami nyílik, megnézzük nyáron, hogy mi az, ami ehető. Mindent tudtunk, hogy mi az, ami ehető, mi az, ami nem ehető a természetből. Tehát, hogy ezek mind olyan folyamatok, meg pedagógiai része egy fiatalnak, amiben egy kicsit ilyen maugli lét, ami a épületen belül és az épület kívül zajlik, mint a természettel való nevelés, szerintem hallatlan fontos még ma is.
0: Hamar a tanárait felismerték a rajztehetségedet. Mit rajzoltál akkoriban?
1: Talán lehet, hogy nem csak én voltam így ezzel, hogy a tanárnő felrajzol valamit, a rajztanár vagy tanárnő, és aztán a gyerek ügyesen lemásolja. Na most én is így voltam, ezzel a általános elsős voltam, és erre lett figyelmes, hogy milyen szépen pontosan lemásoltam azt, amit ő felrajzolt. És onnantól kezdve tulajdonképpen megállíthatatlan voltam, és onnantól kezdve emlékszem, hogy ez a tanárnő egyszerre osztályfőnökünk is volt, meg rajztanárunk is volt, és igyekezett minden olyan időszakban elém tolni egy üres papírt, és rajzolni.
0: Akkor így, még így másoltad a dolgokat, de elsősorban a táj, a természet szeretete volt ugye meghatározó az életedben, és ezt igyekeztél ugye a rajzaidban majd a témakört is már megragadni később, meg a csendélet, az emberábrázolás, és viszont, ahogy ugye az általános iskolában említetted, ott még csak az irodalom órán rajzolgattad le az írók, költők portréjait, vagyis lemásoltad szó szerint. De ugye Tiszadobon, a gyermekvárosban kitanultad a hegesztő szakmát, és közben ugye már festettél is a társaiddal, Lári Zsolttal, Káli Horváth Kálmánnal, és ugye alakítottatok egy önképzőkört. Ez ugye tehetséges fiatalok gyülekezete volt, hogy is lehet nevezni, de mivel foglalkoztatok?
1: Kaptunk egy padláson egy műtermet, és ebben a műteremben Kiki, amikor volt ideje, feljárogatott, és akkor ott is alkottunk. Időnként néztük egymás munkáját, megbeszéltük, vagy éppen jöttek hozzám, na ezt hogy kell megfesteni, ezt a összemosásos részt, két szint összemosni, a gyönyörű technika, mint olyan, ez az, ami kicsit nehézkes, és akkor egymást tanítottuk. Nem voltak ilyen lehetőségek, hogy szakkörvezető, iskolai keretekben lehet, hogy volt, de úgy a belső otthonoknak a világában alapvetően ezek nem nagyon voltak. És ezt látták, hogy sokan is vagyunk, hát nem is tudom, körülbelül 10-12-en, akik akik ügyesen festettek, rajzoltak. És hát nem lehetett ezzel nem foglalkozni. Tehát nem is tudom, valamelyikünk, a Vári talán, aki így nagyon szeretett ebben már menedzselkedni, és akkor ő kérte, hogy mi volna, ha kapnánk egy padlásszobát. Persze, nyugodtan, és akkor kaptunk egy padlásszobát, és így történt.
0: Amikor megkérdezte tőled a tanárnőd, hogy mi szeretnél lenni, vagy az osztályfőnököt pontosabban, igen, amikor megkérdezte, hogy hol szeretnél tovább tanulni, akkor te azt válaszoltad, hogy grafikus szeretnél lenni.
1: Igen, tehát az általános iskola vége. Nyilván az otthonok világában ez is egy beszabályozott, kitaposott út volt, hogy hát nagyon nem lehetett úgy kikacsingatni ebből, nagyon nehéz volt kitörni ebből. Megint csak a rendszerváltás előtti időszakról beszélünk, hogy a gyerek jogi körülmények, törvények, vagy a lehetőségei, azok szűkek voltak. A bejáratott út az volt, akkor Tiszadob, ott van egy nagy intézmény, és akkor szakmunkásképző, és oda fogtok menni. Így is volt. Szobafestőnek jelentkeztem a sok szakma közül, nyilván ez állt közel hozzám, és utána elvégzése után, hát itt már jönnek azok a részek, ami az élet útnak egy alakítása, amiben már én is alakíthatom valamennyire, és ugye zömmel általában az volt a módi, 18 évet betöltött, van egy szakmád, akkor lehet menni, életet elkezdeni, ki, hogyan, és jött egy új lehetőség a törvényben, hogy még egy szakma tanulása. És én ennek örültem, mert én féltem kimenni. Én biztonságban éreztem magam az otthon körülményeiben, az a komfortérzet, az jó volt nekem, és a második szakmát akkor a hegesztő. Még egy kicsi vargabetű van, mert én még porcelánfestőnek is indultam a Kálmánnal, a Sátoralja új helyre, az osztályfőnökünk a szobafestő szakmában, Dovák Miklós tanár úr, ő látta, hogy milyen tehetségesek vagyunk egy páran, és szorgalmazta azt, hogy hát ti többre valók vagytok, mint szobafestő, elintézem nektek, hogy akkor Sátoralja új helyen ott felvegyenek. Nyilván azért nem hágtuk át ezt a szabályokat, de alapvetően egy kis könnyebbséggel sikerült eljutnunk odáig, hogy Kálmánnal együtt felvételt nyertünk a Sátoralja újhelyi porcelánfestő szakma képzésre. Hát Kálmán maradt, én 2 hét múlva eljöttem.
0: Nem tetszett neked?
1: Tulajdonképpen egy gyári látogatáson voltunk, és a gyári látogatás mondta meg számomra azt, hogy maradjak-e vagy nem. Nem igazán tetszett, hogy ilyen egyenformák, mint olyan 100 kis madár 3 színnel festik, és akkor nem mondom, én ezt fogom csinálni, ez lesz, ez a kifutása ennek, hogy semmiféle egyediség nincsen, ami a kreativitásnak a egyik fő eleme. Hát, akkor én visszamegyek Tiszadobra. Nyilván mindjárt a nevelők és a tanárok így meglepődtek, hogy hát Tibor, hát benned volt az életünk reménye, hogy itt te most kitörhetsz végre, és akkor te visszajössz. Egy kis csalódás, de alapvetően az, hogy én egy jó gyerek voltam, mindent megbocsájtott, és jó, akkor nézzünk egy szakmát neked. Hol van üresedés? Hegesztők. Jó lesz? Jó.
0: Az nagyon közel állt hozzá.
1: Nagyon szerettem a hegesztő szakmát.
0: Tényleg?
1: Még jobban szerettem, mint a szobafestő szakmát egyébként. Egyből kiderült a jó kézügyesség. Na akkor első évben mindjárt jön a mester, hogy Balog, téged megtanultunk hegeszteni. Ó, miközben első évben nem is lehetett volna hegeszteni még. Ugye 3 éves a szakma. Képzi, és akkor mindjárt elkezdett ott nekem mutatni a hegesztési dolgokat, meg is tanultam, annyira jól ment, még a jó tanulóság is jól ment, majd ennek is van egy motivuma, hogy miért, hogy mindjárt az országos szakma kiváló tanulója versenyre el is küldtek 3. évben, ami annyira jól sikerült, hogy hamar megkaptam a szakmunkás bizonyítványt.
0: Ezt a célt, ezt a víziót, amit láttál magad előtt, ezt nem adtad fel, ugye? Akkor kijelentetted, hogy grafikus szeretnél lenni, és hogy ezt mennyire komolyan gondoltad, miután az érettségi vizsgát letetted, jelentkeztél a Magyar Képzőművészeti Egyetem képgrafika tagozatára.
1: Megint csak új lehetőség, ami a szakmunkás után a gyorsított 2 éves gimnáziumba való tanulásnak a motivuma, hogy az hihetetlen egyrészt idősporolás, bár mondjuk nem rohantam én sehova, de az, hogy 2 éves gimnázium,

0: vizsgára jelentkezhetek az egyetemre. Na, tulajdonképpen ezután pedig felvételi az egyetemre, elsőre nem vettek fel a képzőművészeti egyetemre, másodjára vevődtem fel, de az elsőre való felvételi végén, ezek háromfordulósak voltak, mint akkor kaptam a végén egy levelet a egyetemről, a König mestertől, Róbertől, ne csüggedjek, nagyon tehetségesnek talál. Egy évig vállalja a felkészítést az egyetemre, ha én feljárok hozzá Budapestre, Tiszadobró Budapestre, az egyetemre, megmutatom a munkáimat, ellát tanácsokkal, és tulajdonképpen még egy csavar, egy párhuzamos dolog, mert tulajdonképpen Tiszadobra jött egy budapesti csapat, rajzos csapat, egy gimnáziumnak egy rajzos csapata, aminek az élén Rózsa Völgyiné Tomonyák Gitta állt, ott táboroztak Tiszadobon, bevonták a otthoniakat is, hogy lehet csatlakozni, rajzolni, én is csatlakoztam, és tulajdonképpen Gitta néni így figyelt fel rám. Ez nagyon nagy szám, mert az én életemnek a fordulópontjaiban ő nagyon meghatározó elem volt. Például abban, hogy elvitt táborokban, elvitt külföldi utakra. Mindjárt láthattam élőbe eredeti nagy műalkotásokat, nem csak a párizsi Lourdes-ba, Olaszországba, itt-ott-tam-ott. De nyilván Gitta néni egy kicsit azt a részét is bepótolta, amit egy anya. Egyszerre lett mentorom, egyszerre lett pótanyám. A második felvételi, a következő évben már felvételt nyertem grafikusként.
1: Na és ugye említetted König Róbertet, aki ugye harmadéves voltál, amikor már bejelentett, hogy az új tanévtől most már saját munkákat, saját gondolatokat vigyetek bele az alkotásba. Mi volt a te saját elképzelésed, mondanivalód? Volt-e egyáltalán mondanivalód már akkor?
0: Úgy érzem, hogy ez az a része, ami a legfontosabb szerintem az életemnek, a művészi kiteljesedésének a mérföldköve. Ha ezt nem mondja ki, ha ezzel nem találkozok, ha az egyetemnek nincs ilyen struktúrája, hogy két évi modell utáni rajzolás, ami megint csak a másolás metódusa, igen, ha ez nem következik be, akkor csak pörgök magam körül. És nem jön szembe velem, vagy nem késztetem magamban azt a kinevelést, hogy legyen saját gondolatod. Az az időszak, amikor a harmadik éven volt, az egy jó szenvedés volt, mert abban kellett megfogalmazódnia mindannak, amiben feltárom magam. Tehát ahhoz, hogy én diploma 5. évében létrehozzak saját önazonos munkákat, na abban kellett, nyilván az nem a harmadik év, és úgy maradtam, hanem alapvetően a folyamat, mint harmadik
1: akkor
0: év.
1: Akkor indult el a folyamat.
0: Volt fontos számomra, hogy öndiagnózist vegyek mindazért, mert kikezdte bennem az 5. év művészeti lenyomat képzési lehetősége, hogy én oda önazonos munkákat szeretnék vinni. De azok az önazonos munkákat hogy kell tudni elképzelni, hogy kell tudni elkezdeni? Hát úgy kell tudni elképzelni, hogy fogalmazd meg magad, hogy te ki vagy.
1: Ez az.
0: Tehát ki vagy? Szűk környezetedben, kicsit tágabb környezeted, a világban, te ki vagy? És onnantól kezdve a kérdések sorozatában nem kell mindennek tutinak lenni, pontot tenni, hogy én ez vagyok. A kérdések is nagyon jók, hogy kérdőjel lesz a végén, majd a szépen valamit csinál velem. De hogy alapvetően ezen kellett végig dolgoznom, hogy ez elindulja. Az anyátlanság, apátlanság, igen, az állami gondoskodás, a cigányságom kérdése.
1: És ez egy, ahogy mondtad, ez a puttony egybe. Tehát, egybe, hogy ez a te hátizsákod, és ott ugye megint előtérbe került a cigányság, származásod, aminek a teljes megismeréssel és elfogadással egyszerre ugye magyarként, magyar értékrenddel, de cigányként, cigány értékrenddel, úgy élj, alkoss, és úgy viseld a kettős identitás előnyeit, hátrányait, hogy ez igazából a művészeted kiteljesedését hozza.
0: Tehát egy nagyon érdekes és szép motivumot látunk, hogy a művészet kezdi ki bennem ezt. Tehát ha nincs a művészet, akkor mi kezdi ki bennem ezt, hogy ilyen legyek? Tehát
1: más valami
0: más
1: jött
0: valami,
1: volna
0: mert ki. mondjuk ilyen a vallás is, mondjuk, igen, egy ige hirdetés is ilyen, hogy ki kezdi bennem ezt a részt, de hát a vallás egzisztencia és a költészet egzisztenciája is ugyanoda mutat szerintem, mondjuk a jó Istenhez szerintem, és ezért én hálás vagyok, hogy ezt így alakítja, így formálja bennem ezt az egészet. A művészet megérint, mint művészet entitása, ezt szoktam mondani, ezt helyre szoktam tenni, hogy ez nem egyenlő velem. Nem én vagyok elől, és kullog utánam a művészet.
1: A művészeted, igen.
0: Tehát ez nem ilyen. Én hálás vagyok, hogy a művészettel élhetek. Igen. Én hálás vagyok, hogy a művészet rám talált, megérintődtem vele. Hát. És ezért azt gondolom, hogy a művészet megy elől, én pedig szolgálom.
1: Képzőművészeti diplomád megszerzése után ugye a bibliai témák felé is fordultál, és még egy kicsit úgy újrafogalmaztad a bibliai témákat. Például, nem tudom,

0: Lajos művét, Jákob harca az angyallal címűt.
1: Igen.
0: Miért?
1: Ez még az egyetemi időszakom, mert mikor a diplomamunkámhoz készítettem az anyagaimat, grafikai sorozatot, ez 7 darabból állt, és azt láttam, hogy épületmotívumok, ami a diplomamunkámhoz készül, mint a tiszadobi cigánytelep épületei, a roskadozó, a fa motívum, az idővasfoga, a szegénység motívuma, és alapvetően az épületnek ez a fajta formai nyelvezete, kicsit kevésnek találtam. De milyen jó lenne, ha lenne valami szakrális, emberi vonatkozási motívum, most mondjuk 7-nek, és akkor a cigányságomnak az a része is szépen be tud így illeszkedni ebbe a diplomamunkába. És ezért, mikor láttam Szalai Lajosnak a Jákob harca az angyal a című grafikáját, akkor leesett a tantusz. Ó, hát megvan, mit tudok én a népemért tenni, mint híd, mint szép motívum. Cigányasszony tánca az angyallal, vagy cigányasszony harca az angyallal. Mi mindig harcoltassuk a cigányságot, elindult a társadalmi problématika is a képzőművészet folyamán. Ne, ünnep legyen, mert az annyira megemeli ezt az egészet, hiszen egy angyal és a cigányasszonynak a tánca, hát ez öröm. Az egy olyan platform, amiben gyógyulás van, amiben még, ez nem az én mondatom, még lobbizni is lehet. Cigányasszony lobbizik az angyalnál, hogy legyen már népének egy kicsit jobb.
0: Nagyon szép. Te most jelenleg Budapesten élsz, és alkotsz. 2003-tól a Fővárosi Önkormányzat cigányházának a Romano Care kiadványszerkesztője, és az intézmény képeinek a kezelője vagy. De emellett ugye a Szent Andrási István Roma Galéria megszervezésében is részt vettél, és azóta is tevékenykedsz ott.
1: Igen, elvégeztem az egyetemet, 2003-ban mindjárt kaptam is a Fővárosi Romano Care-nél, a cigányháznál munkát, ahol kiadványokat, táborokat csináltunk, kulturális rendezvényeknek a mindennemiségét csináltuk, és ezt 8 évig csináltam, utána mindenféle szabadúszó is voltam, másba is belekóstolgattam, de alapvetően ugye a művészet vagy a kultúra világába éltem, és nem olyan rég, azért már most már a Szent Andrási István Roma Művészeti Galéria az már körülbelül 4 éve működik, és én itt 2 éve tanítok elsősorban felnőtteket, én szeretem ezt a felnőtt motívumos dolgot, ott tanítok művészetet, alapozási készség, vagy nem csak készségeket, rajzi alapozás tanítok, térábrázolás, kockológia, csendélet, tájkép, portréábrázolás, most például portréábrázolásnál járunk, és itt installálok is, kiállításokat is megnyitok, és alapvetően ez a fő motívum, amellett, hogy otthon alkotok is.
0: És akkor a kiadványszerkesztésben még részt veszel?
1: És a kiadványszerkesztésben pedig egy másik önkormányzatnál vagyok, a Fővárosi Roma Önkormányzatnál.
0: Szent Andrási István Roma kiállításod, és nem csak ott, ugye például Tiszadobon is volt az Andrási kastélyban kiállításod, Fészek művészklubban, műcsarnokban volt egyéni kiállításod, de milyen érzésekkel töltött el ez, amikor elvihetted Igen. a saját alkotásaidat, megmutathattad a közösségnek, és ugye ezek a rejtett dolgok, amikről beszéltünk, hogy amíg az embernek felszínre jön az a művészi, nem csak a tehetsége, képessége, hogy megfesse, hanem a benne rejlő dolgokat, ezt a hátizsákot, amit magán visz, hogy ezt kifejezésre juttassa.
1: Én ezt nagyon szép dinamikának tartom, például a Tiszadobot is, hogy ennyi évesen, ennyi idő után, tehát a gyerekkori időszak, fiatal felnőttkénti időszak, aztán az életpályámnak egy igazán aktív alkotói időszakában még képes vagyok ebben, hogy nem hazudtoltam meg magam, és van még érzékenységem arra, hogy visszamenjek azokra a gyökerekre, és ott állíthassak ki, és mutassam meg azokat a munkáimat, amiket mostanában, vagy az utóbbi években csinálok. Ez pont az az önazonosságnak a gyakorlása, hogy az Andrási kastélyba például elmegyek, egyébként egy könyvbemutatón volt ott egy mini kiállítással, mert írtam egy művészeti könyvet, amiben vastagon van filozófia, kis művészettörténet képeimről, egy kis munkáim, vagy például az, hogy hódmezővásárhelyére hívnak, és az ország különböző pontjaira hívnak, és kiállíthatok. Én ezt a műfajt szeretem, hogy ilyen dinamikusan mozgok, egyénileg és csoportosan, és az egyházzal is.
0: Az ember, a vallás, a hit, ez azért ilyen ilyen körforgásban így megjelenik nálad. És ugye ez a kiállítás, ami például a Pintér Galériában volt, ez ugye csupa olajfestményekből volt. Az egész kiállítás egyetlen látomás, ugye a kiállítás címe is jelzi ezt az összefogottságot, frippressionista dobbantás. dobbantás is benne volt?
1: A kiállításon igen, az volt a Freepressionista dobbantás című kiállítás, de a csoportnak csak ez volt a neve, hogy Freepressionisták.
0: Igen, és hoztál egy könyvet nekem, aminek az a címe, hogy Freepressionisták.
1: Ezt én szerkesztettem, és alapvetően a névadója a Skáli Horváth Kálmán, és tulajdonképpen ezekre szükség van, amikor csoportosulnak olyan azonos szellemiségű emberek, amit szeretnének képviselni. Tehát ez a könyv egy kicsit eszenciálja azt a részünket, amiben nyilván van egy sorsközösség, és a művészethez való viszonyban egy koncentrált erőforrás. Ha ezt valaki elolvassa, akkor kap abból egy olyan életpálya, pedagógia, művészet élet, szakralitás, hithez való viszony, ahogyan mi felnőttünk. Az, hogy ez freepressionistaként született meg, mint név, ez Kálmánnak a hitvallása, vagy a mondata, hogy mindentől mentesülni, minden nyomástól, ugye nyomásmentes, tehát alapvetően szabadnak lenni, mindenféle izmusoktól mentesnek lenni, tehát szabad alkotói énnel, izmusoktól mentesen alkotni, valami ilyesmit jelentett ez a cím, és hogy ez a művészetben hogyan tudjuk kamatoztatni, és ez a szabadságnak ez a nagy ereje, hogy így alkossál, mindentől mentesen, mindenféle ideológiától, művészeti izmustól mentesen alkotni, és hogy ez mit hoz ki bennünk, és hogy ezt a közös nevezői énünket akarta ebben megfogalmazni, de hát mindnyájan alapvetően.
0: Nagyon remélem, hogy a fiatalok előtt ez egy jó példa lehet, a ti életetek, sorsotok, és az, ami ebben a könyvben is szerepel, erőt meríthetnek ebből, hogy ha van egy cél, akkor bármilyen nehézségek árán el lehet érni, csak kitartás kell hozzá. Balogh Tibor, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és meghívtatok.

0: Az MR4 három szólamra portré műsora véget ért. A hangmérnök Németh László, a riporter Tóthi Kenikő nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Horváth Évát hallották. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Műsorunkat újra hallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTV a 2026-ban.
1: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
2: Poslušate slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
3: Dragi poslušalci, trnoklapov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Otya Bab nevetki, smiluj se nam. Bab okupite u sveta,
1: smiluj se nam.
2: Sveti Duhu,
3: smiluj se nam.
2: Sveto Trojstvo jedan Bog,
3: smiluj se nam.
0: Szentséges Szűz Mária, Istennek szent anyja, szüzek szent, szüzet.
1: Könyörög érem,
2: Marti Krisztus Uva,
3: Mori Pogázanás,
2: Marti Bózse Miroske,
1: Mori Pogázanás,
2: Marti Nájlepsa,
1: Mori Pogázanás,
2: Marti Nájcsisztelise,
1: Mori Pogázanás.
0: Szeplő Ferenc Szűz anya,
1: könyörög érettünk.
0: Sérelem nélkül való anya,
1: könyörög érettünk.
0: Szűzvirág szent anya,
1: könyörög érettünk.
0: Szeretetre méltó anya,
1: könyörög érettünk.
0: Csodálatos anya,
1: könyörög érettünk.
2: Marti Dobrova tanácsa,
1: Mori Pogázanás.
2: Marti Szforitela,
1: Mori Pogázanás.
2: Marti Felicitela,
1: Mori Pogázanás.
0: Nagy okosságú szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Tisztelendő szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Dicsérendő szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Nagyhatalmú szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Irgalmas szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Hűséges szűz,
1: könyörög érettünk.
2: Radalam Pravite,
1: Mori Pogázanás.
2: Torek Modosti,
1: Mori Pogázanás.
0: Lelki edény,
1: könyörög érettünk.
0: Tiszteletes edény,
1: könyörög érettünk.
0: Áltatatosság jeles edénye,
1: könyörög érettünk.
0: Titkos értelmű rózsa,
1: könyörög érettünk.
0: Dávid király tornya,
1: könyörög érettünk.
0: Elefántcsont torony,
1: könyörög érettünk.
0: Mária aranyház,
1: könyörög érettünk.
0: Friednek szent szekrénye,
1: könyörög érettünk.
2: Ráta Nebeszka,
1: Mori Pogázanás.
2: Fejte Zoljánszka,
1: Mori Pogázanás.
2: Rábje Vetezsnikó,
1: Mori Pogázanás.
2: Obrámba Gresnikó,
1: Mori Pogázanás.
2: Rosszne Havni,
1: Mori Pogázanás.
2: Osnice Pastelikó,
1: Mori Pogázanás.
0: Angyalok királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Pátriárkák királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Proféták királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Apostolok királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Vértanúk királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Hitvalló királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Szüzek királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Minden szentek királynéja,
1: könyörög érettünk.
2: Kralisa Bretuk, Boreia Poplieta,
1: Mori Pogázanás.
2: Kralisa Spétova Rauzuba Vence,
1: Mori Pogázanás.
2: Kralisa Méri,
1: Mori Pogázanás.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass nekünk.
2: Morite
3: nás
2: két a
3: bogárodica, de a vejni posztán nem a hobbecsánja bűztos a boga.
2: Hogy méni, csékli színán, bűnás
3: fél joga. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Amen.

0: A hordozó Mária, ez nagyon-nagyon régi, hát mondtam, én 60 pluszos vagyok, és én nekem a gyerekkoromban is ez ugyanígy nézett ki, úgyhogy ez nagyon régi, ez is ugyanúgy, ahogy a kegyszobor. Én is még viszem, mert nem találunk fiatalokat.
1: És annak idején elbírták?
0: Nem, nyugodtan megfoghatják, megemelhetik, nem egy könnyű. Azért nem férfiak viszik, kézbe tudják a hölgyek vinni nők. Idősebbek is, a 70 pluszosok nem, csak kézbe, és az oltárhoz visszük ki mindig. A szemben is néző oltárhoz. És ugye magad uram, ha szolgád nincsen, nem lett virágdíszítőnk se egy idő után, úgyhogy mindent nekem kellett megcsinálni, és én nem tanultam virágkötészetet, hát óvónőként ezt nem tanították nekünk. Ott is a szűzanya közbenjárás annyira érződött. Egyik alkalommal ügyetlenkedtem a Máriát, próbáltam ilyen csutakkal díszíteni, és akkor itt volt egy házas pár. Még akkor nem kezdődött meg semmi, csak ők eljöttek ide kirándulni, és akkor megkérdezte, hogy én is virágkötő vagyok, mondtam, nem, én óvónő vagyok, és akkor meg kell hosszítani. Hát mondom, én azt nem tudom, hogy kell. És mondta, hogy van az ház, és nem mondom, nincs beáztatva. Ó, hát az nem gond. Fél óra alatt beszívja a vizet. És képzeljék el, megmutatta, hogy hogy kell csinálni, és azóta. Szóval ez is az isteni gondviselés, hogy pont akkor volt itt az a család, meg a virágkötő hölgy, amikor én nem tudtam volna mástól megtanulni. Itt nincsen pünköstkor. Ozmánbük külső falu része Márkus. Holnap ott lesz a pünkösdi szentmise a pillatjaként a Márkus Bazilikusban. Szabadtéri szentmise egy haranglábnál. Minden hónap 13-án van, meg szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján és Nagyboldogasszony napján. Előtte este itt a falvak szentségimádást tartanak, éjfélig, hogy ha van rá erejük, jöjjenek el, egy gyönyörű a salomváriaknak, az énekkarnak a szentségimádása. Mindig arra vágyom, hogy ugye nekem elég sok dolgom van, hogy rendbe menjen minden itt, fogadni a zarándokokat este, hogy el ne essenek, meg mindenki föltaláljon ide épségben. Most már a világítás is az aggregátor, ez most szuper, tényleg egy gomnyomással tudunk áramot fejleszteni, és a külső világítás is megoldódott, tényleg szépül, és minden, ami hasznos ahhoz, hogy itt lelkileg is épüljenek az emberek, meg testileg is ne legyen baleset, minden adott most már.

Régen igen, hát asszonyok nem vihették, csak szűzlányok vihették, de hát ez már a mai világban. Én úgy emlékszem, hogy középiskolás korom után is vittem. Hát a 90-es években minden már kezdett lazulni. Van olyan ismerősöm még él, aki Mária lány volt, és ők ugye mindig veszekedtek a három falu, az Alahársági, Ozmánbük, Vaspör, hogy kiviszi a Máriát. Négyen tudták vinni, és akkor a lányok füzérrel kísérték, így körbe volt fűzve a virág, zöld ággal, ugye akkor nem volt műanyag meg drót, és virággal körbe fonták a szüzanyát, és úgy kísérték, hogy akkor nem négy lány, hanem jóval több tudta kísérni. Hát most már időseket is nehéz találni. Sajnos a hitélet nem fontos az embereknek, majd rájönnek. Az Isten az mindig ott van fölöttünk, és tud segíteni. Az emberek azok egyszer így, egyszer úgy. De az Isten az mindig örök, és segít bennünket. Nem kell kétségbe esni, ha nem úgy mennek itt a földön a dolgaink. Majd az Isten tervébe rendbe le. Nem vettek föl sehova sem középiskolára. Nem voltam rossz tanuló itt a Vaspöli iskolában, és sehova nem vettek föl. Édesapám testvére igazgató volt, és eljött a művelődési osztályra 78-ba, Egerszegre, ő Szombathelyen volt igazgató, hogy miért nem kerültem be. És akkor derült ki, hogy anyu kántor volt, hogy meghittanos voltam, hogy kettős világnézetű, szertelen, magaviseletű, és sehova nem kellettem. És akkor így azért mégis sikerült elérni a nagybátyámnak, hogy elvégezzem a gimnáziumot, és utána én rögtön óvónőképzőbe akartam menni. Hát az se úgy lett, ahogy én akartam. Előfelvétel is lettem. Egy évet dolgoztam óvodába, és az nagyon kellett. Ha az úgy van, ahogy én akarom, én nagyon megszenvedtem volna a képzőt. De az az egy év gyakorlat nekem az nagyon kellett. Hát gimnáziumban nem azt tanultuk, amit ott elvártak. Úgyhogy az isteni gondviselés nem jó keresztbe húzni, meg úgyis az van, amit ő akar, csak mi esetleg megyünk fejjel a mi akaratunk miatt, hogy ezt így akarom. Igen, a nyomai látszanak, hát leverték sajnos jó szándékkal, csak nem értettek hozzá. Svédországból hazatelepült egy család, és a Géza bácsi polgármester is lett, és akkor ő általa Amerikából, meg Svédországból ott hátul fönt, majd elolvashatják a táblán, hogy Csira András bácsi, meg egy másik bácsi, akik 50-es években elkényszerültek innen, azok mennyi pénzt adtak, és a 90-es években volt egy nagy renoválás, 98 környékén, és akkor 2002 körül fejeződött be, még a konkolyatját áldotta meg, csak hát nem értettek hozzá. Sajnos már nem lehet ezen változtatni, leverték az ablak magasságáig a vakolatot. Néhány helyen maradt. Egyes feltételezések szerint, Szent István király rendelete szerint a Tiszfalunak egy temploma kellett, hogy legyen, hogy ez is lehetett. De ezt nem tudják megerősíteni, ez csak jó ezt hinni nekünk.

56-ban Pesten gyertyatartókat akart venni a zsidó régiségkereskedőnőn, és a sarokban volt egy félretéve egy Mária szobor, és nagyon meg akart tőle szabadulni, mert Bécsbe akart kimenni, föl akarta számolni a pesti kereskedését, és valószínű ő már akkor valamit sejtett. Tamás Imre atya nem akarta megvenni, ő gyertyatartókat akart, nagyon tukmálta rá, hogy de vegye meg, és hazajött, megbeszélte a hívekkel, és megvették a szobrot, elhozták. És képzeljék el, hogy azt a saroképületet utána 56-ban bombatalálat érte, amikor az oroszok lenyomták a forradalmat. És a Szűzanya szobor megmenekült, és itt volt 90-es évekig a zarándokházban, embernagyságú, nagyon nehéz, mert az Imre bácsi, ő szokta megemelni, mi meg asszonyok, lányok tuszkoltuk be alá az oltárterítőt, és sajnos, aki tudta, hogy milyen érték, 90-es években sajnos ellopták, nem volt ilyen vasrács, mint most, és itt is az Atyaisten tartotta így a gömböt, a legtetején volt, azt is elvitték. Ami érték volt számukra, faragott faszobor, azt vitték. De a Szűzanya addig megmaradt, és én bízom benne, hogy az még vissza fog ide kerülni. Lehet, hogy nem az én életembe, de az Éli Uraság visszatalál, bízunk benne. Akkor most már Attila atya évek óta 14-be került ide, és utána pár évre a gotthárdi vendeket hívja, és a környékbelieket, és rendszeresen ők is részesei a búcsúi szentmisének. Zárásként hadd énekeljek egy részletet a másik pusztacsatári himnuszból, és ami számomra azért is olyan érdekes, mert mint mondtam, édesanyám volt a kántor, de valahogy ezt én nagyon nehéznek találtam. Óvónőként a hangfekvése nekem egy kicsit túl magas volt, és a halála előtt egy fél évvel megtanultam tőle, teljesen véletlenül, és mire lett az egyházmegyei zarándoklat 14-ben, már a falu lakosságaival is tudtuk énekelni, úgyhogy nagy öröm volt, hogy tudtam nekik előénekelni.

0: Drage poslušalce, čuli ste slovenski program radijskoga kanala MR4. Naše oddaje leko poslušate svaki ponedjeljak za večerka od 13:30 do 14:30. Zbogom ostanite do drugoga tjedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je po naročilu neprofitnega medijskega ponudnika Duna ZDD dal pripraviti sklad MTVA leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Mađarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most Nemzetiségek zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Hengel Melitta.
2: Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket Nemzetiségek zenéje című műsorunk mai adásában. A következő 30 percben egy holland származású német énekest mutatunk be Önöknek, aki az 1960-as évek óta meghatározó alakja a német zenei világnak. Töltsék velünk a következő fél órát, és ismerjék meg Heinz Simonst. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánok!

A ma már Heinz Simons néven ismert énekes 1955. augusztus 12-én született Hendrik Niklas Theodor Simons néven, és az 1960-as évek végén Heintje néven vált híressé. A fiatal művészre Adi Kleinget producer figyelt fel 1966-ban, és miután Heintje megnyert egy tehetségkutató versenyt, lemezszerződést ajánlott neki. Ezt követően Kleinged nem csak producerként tevékenykedett, hanem a művész legtöbb dalát is maga szerezte. A nagy áttörést az 1967-ben megjelent Mama című dal hozta meg Heintje számára, mely 25 hétig szerepelt a német zenei top listán is.

Irvine Simons gyermekkorában nagy sikereket ért el. Csupán 4 év alatt az eladott lemezek után elnyert összesen 40 aranylemezt, egy platina lemezt, egy Golden Erlőve és egy Bambi díjat, valamint számos kisebb zenei elismerést is. Az 1970-es években a német énekes Ronnie vette át a produceri szerepkört, a legtöbb dal szövegét és zenéjét pedig Hans Hee szerezte. A siker nem maradt el ezután sem. Hantje több mint 40 millió hanghordozót adott el, és dalai angol nyelven megjelentek a nemzetközi piacon is. 1968-ban Hantjét felfedezték a filmnek is, és összesen 6 filmben játszott főszerepet. A fiatal művész 16 éves korában érte el hangja mutálásának végét, bár hangja megváltozott, zenei pályafutása töretlenül folytatódott.

Az 1970-es években Heinz Simons új dalokkal jelentkezett a közönségnél, a gyermekként elért sikereket azonban nem tudta elérni. Művész nevét először Heinz Simonsra, majd Heinz Simonsra változtatta, és dalait népzene és láger stílusban vette fel. Számos televíziós és rádiós műsorba is meghívták a művészt, és új albumok is megjelentek a következő években. Bár a gyermekként elért nagy sikert, mert Heinz Simons felnőttként nem tudta elérni, dalaival, hangjával mégis máig meghatározó alakja a német népzenei slágernek.

Magánéletében Heinz Simons 1981 és 2014 között házasságban élt Doris Ullal, akitől három gyermeke született. A művész ma Belgiumban él, ahol egy lovastanyát vezet. Énekesként máig aktív és rendszeresen jelentkezik közönségénél új dallamokkal.

Kedves hallgatóink, mai fél óránk lassan a végéhez közeledik. Műsorunkban ez alkalommal Heinz Siemonst mutattuk be önöknek. Következő műsorunkkal a jövő héten várjuk önöket a megszokott időben. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten a mediaclick.hu oldalon. A mai napon Hengl Melitta szerkesztő műsorvezető búcsúzik önöktől. Köszönöm figyelmüket, a viszont hallásra!

0: A Duna média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.